0: legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

életedet, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.

0: ébreszt, hogy látsz, szagolsz érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.
2: LMFAO, new album coming soon.
3: Sorry for party rocking.
2: Yeah, bitch.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet, ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, légy!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Július végén megszűnik az MCC alapítvány, reagált a konceszor Vitézi Dávid kijelentéseire. Tigris szúnyogok miatt permeteznek Budapesten és 11 megyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Július 31-én az állam megszünteti a Matthias Corvinus Kollégium alapítványt. A döntést az alapítói jogokat gyakorló Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter hozta meg. A lépés szorosan kapcsolódik a Tisza kormány azon vállalásához, amellyel a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, azaz a KEKVÁK felszámolása révén igyekszik hazahozni a befagyasztott Európai Uniós forrásokat, írja a Telex. A miniszter már július 2-án meghozta a döntést az intézmény felszámolásáról. A határozatot pedig Orbán Balázs, a Fidesz volt kampányfőnöke és az alapítvány korábbi kuratóriumi elnöke hozta nyilvánosságra a Facebookon. Az MKIF ZRT közleményben reagált azokra a sajtóban megjelent állításokra, amelyek szerint a társaság nem a kapott állami kifizetésekkel arányos műszaki tartalmat valósított meg. A vállalat szerint ez nem felel meg a valóságnak. A társaság közlése szerint 2025-ig mintegy 700 kilométeren, összesen 13 millió négyzetméteren újították fel a gyorsforgalmi utak burkolatát. A munkák során nem csak a kopó réteget, hanem több helyen az alsóbb rétegeket is cserélték. A felújításokhoz 3 év alatt 2,5 millió tonna aszfaltot használtak fel, emellett 315 hidat és 68 pihenőhelyet is felújítottak. A társaság közlése szerint 2025 végéig nettó 673 milliárd forintot kapott az államtól a koncesziós szerződés alapján. Az összeget az általa kezelt több mint 1300 kilométeres gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetésére, fenntartására és felújítására fordították. A katasztrófavédelem a héten nagyszabású szúnyoggyérítést indít Budapest két kerületében és országszerte több településen. A földi kémiai kezeléssel összesen 31.600 hektáron 151 településen lépnek fel a vérszívók ellen. A beavatkozás Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyéket érinti. A védekezés a települések lakott területein zajlik majd platós gépjármű évekre szerelt permetező berendezésekkel, jellemzően az esti és éjszakai órákban. A hatóságok szerint az érintett települések többségén már észlelhető az inváziós fajok, főként az ázsiai tigris szúnyog térhódítása. A gazdasági versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított a Simply You Hungary Kft. Ellen, mert a gyanú szerint a vállalkozás tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott az egyik étrend kiegészítője népszerűsítésekor. A jogszabályok alapján az ilyen termékek esetében szigorúan tilos betegségek megelőzésére vagy kezelésére utalni, a cég kommunikációja viszont a hatóság gyanúja szerint ezt a látszatot kelthette. A hivatalnak alapesetben 3 hónap áll rendelkezésére az eljárás lefolytatására, amely szükség esetén meghosszabbítható. A hatóság jelenleg is több hasonló ügyet vizsgál. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, záporokra helyenként lehet számítani, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A nyugati szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most így.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

pult. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Július végén megszűnik az MCC alapítvány, reagált a konceszor Vitézi Dávid kijelentéseire. Tigris szúnyogok miatt permeteznek Budapesten és 11 megyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Július 31-én az állam megszünteti a Matthias Corvinus Kollégium alapítványt. A döntést az alapítói jogokat gyakorló Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter hozta meg. A lépés szorosan kapcsolódik a Tisza kormány azon vállalásához, amellyel a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, azaz a KEKVÁK felszámolása révén igyekszik hazahozni a befagyasztott Európai Uniós forrásokat, írja a Telex. A miniszter már július 2-án meghozta a döntést az intézmény felszámolásáról. A határozatot pedig Orbán Balázs, a Fidesz volt kampányfőnöke és az alapítvány korábbi kuratóriumi elnöke hozta nyilvánosságra a Facebookon. Az MKIF ZRT közleményben reagált azokra a sajtóban megjelent állításokra, amelyek szerint a társaság nem a kapott állami kifizetésekkel arányos műszaki tartalmat valósított meg. A vállalat szerint ez nem felel meg a valóságnak. A társaság közlése szerint 2025-ig mintegy 700 kilométeren, összesen 13 millió négyzetméteren újították fel a gyorsforgalmi utak burkolatát. A munkák során nem csak a kopó réteget, hanem több helyen az alsóbb rétegeket is cserélték. A felújításokhoz 3 év alatt 2,5 millió tonna aszfaltot használtak fel, emellett 315 hidat és 68 pihenőhelyet is felújítottak. A társaság közlése szerint 2025 végéig nettó 673 milliárd forintot kapott az államtól a koncessziós szerződés alapján. Az összeget az általa kezelt több mint 1300 kilométeres gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetésére, fenntartására és felújítására fordították. A katasztrófavédelem a héten nagyszabású szúnyoggyérítést indít Budapest két kerületében és országszerte több településen. A földi kémiai kezeléssel összesen 31.600 hektáron 151 településen lépnek fel a vérszívók ellen. A beavatkozás Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyéket érinti. A védekezés a települések lakott területein zajlik majd platós gépjármű évekre szerelt permetező berendezésekkel, jellemzően az esti és éjszakai órákban. A hatóságok szerint az érintett települések többségén már észlelhető az inváziós fajok, főként az ázsiai tigris szúnyog térhódítása. A gazdasági versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított a Simply You Hungary Kft. Ellen, mert a gyanú szerint a vállalkozás tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott az egyik étrend kiegészítője népszerűsítésekor. A jogszabályok alapján az ilyen termékek esetében szigorúan tilos betegségek megelőzésére vagy kezelésére utalni, a cég kommunikációja viszont a hatóság gyanúja szerint ezt a látszatot kelthette. A hivatalnak alapesetben 3 hónap áll rendelkezésére az eljárás lefolytatására, amely szükség esetén meghosszabbítható. A hatóság jelenleg is több hasonló ügyet vizsgál. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, záporokra helyenként lehet számítani, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A nyugati szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon!

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában, a mesterséges intelligencia szabályozását csörgeti az ENSZ főtitkára. Új vezetője van a Várkapitányságnak és a Steindl Imre programirodának. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában, Portugáliától Görögországig csak nem 20 ezer hektár égett le, tízezreket kellett kimenekíteni otthonaikból. A helyzet a Pireneusoknál a legkritikusabb, ahol 700 tűzoltó küzd egy ellenőrizhetetlenné vált tűzzel a francia-spanyol határon, miután a lángok vasárnap óta majdnem megháromszorozódtak. A tüzek hátterében a rekordhőség és a kiszáradt talaj áll. Az ENSZ főtitkára szerint a mesterséges intelligencia fejlődése gyorsabb, mint amilyen ütemben a szabályozás követni tudná. Ezért globálisan összehangolt fellépést csörgetett a technológia kockázatainak kezelésére. António Guterres a Genfben rendezett első kormányzati szintű nemzetközi tanácskozás megnyitóján kiemelte, hogy különösen a gyermekek védelme, az emberi jogok érvényesítése és az átláthatóság érdekében szükség van közös nemzetközi szabályokra, elismerve a mesterséges intelligencia gazdasági és társadalmi előnyeit. Szerint elsősorban a biztonságot, az emberi jogok tiszteletben tartását, a fejlődő országok kapacitásának megerősítését és a transzparenciát szem előtt tartva kellene a mesterséges intelligenciát szabályozni. Vezetőváltást jelentett be a Várkapitányságnál és a Steindl Imre programirodánál Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy felmentette a Steindl Imre programiroda eddigi vezetőjét, Szinai Attillát. A Várkapitányság pedig új vezetési struktúrában működik tovább, és mind a Várkapitányság, mind a Kossuth téri épületek beruházói feladatait ellátó Steindl programiroda vezetését Ambrus György építőmérnök veszi át, írta a miniszter a Facebook oldalán. A döntés célja, hogy a Várkapitányság és a Steindl programiroda egységes vezetés alatt működjön tovább, ezzel erősítve az állami magas építési és városfejlesztési projektek előkészítését és megvalósítását. Bár a magyarok egyre többet költenek nyaralásra, egy friss felmérés szerint az utazók csaknem fele még mindig utasbiztosítás nélkül indul útnak. Annak ellenére, hogy egy váratlan külföldi megbetegedés vagy baleset akár több millió forintos kiadást is jelenthet, sokan továbbra is feleslegesnek vagy túl drágának tartják ezt a fajta védelmet, hívta fel a figyelmet az MBH Bank és a Cikk Pannónia. Bár az utazók többségét még nem érte komolyabb probléma az útja során, a járatkésések, a betegségek, a balesetek és a podgyászvesztések gyakori kellemetlenségnek számítanak. A biztosítói adatok szerint egy utazási szezonban az átlagos kárkifizetés 300 ezer forint körül mozog, de egy súlyosabb baleset vagy sürgősségi egészségügyi ellátás költsége ennek a többszörösét is elérheti. Kedden a napos idő mellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. A délutáni és esti órákban elsősorban az északi és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok, míg a déli ország rész nagy részén kisebb a csapadék valószínűsége. A nappali csúcshőmérséklet 28-33 Celsius fok között alakul. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az Extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rehoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rehoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

0: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.
1: Kedves gyerekek, köszöntsétek szépen mai első vendégünket, Pincés Leokádia versmondólányt.
2: Szervusz, kedves versmondólány!
3: De jó a mellett!
4: Nedves Ágnes, Józsi bácsi kinn a mezőn. Józsi bácsi kinn a mezőn, élezi a kaszát, de mivel, hogy nem volt nője, kiverte a bekkert. Az Agassi a Roland Garros negyeddöntőjében 6-3, 6-2, 6-4 arányban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Lépés.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: A hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Frissen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
2: Pontosította az MCC alapítványa a megszűnéséről. Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. Az idősek közel 40%-a fél az elmagányosodástól. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Félreérthetően kommunikált az alapítvány volt kuratóriumi elnöke Orbán Balázs az MCC alapítványának megszüntetéséről, erről írt az MCC vezetése. Közölték, a KEKVA megszüntetéséről hozott határozat nem egy váratlan kormányzati döntés eredménye, hanem pontosan illeszkedik az MCC-ről is szóló törvényben rögzített menetrendbe. Mint emlékeztetnek, a KEKVA megszüntetése után nyilatkozhat az eredeti alapító, jelen esetben a Tombor család arról, hogy a továbbiakban is működtetni kívánja ez alapítványt. A vezetés jelenleg is konstruktívan együttműködik a kormánnyal, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az eredeti alapító más szervezeti formában zökkenőmentesen működtethesse tovább az intézményt, fogalmazott az MCC vezetősége. Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. Éves összevetésben még 14%-os a drágulás, de ez jóval alacsonyabb az évelei 20%-os ütemnél. Negyedéves alapon gyakorlatilag megállt az áremelkedés, mindössze 0,3%-os növekedést mértek. Budapesten továbbra is az 5., az 1., a 12. és a 2. kerület a legdrágább. Az 5. kerületben az átlagos négyzetméter ár már meghaladja 2,2 millió forintot. Vidéken Szolnok és Miskolc mutatta a legnagyobb drágulást, míg a Balaton környékén már érezhető a kereslet visszaesése. A szakértők szerint a választások, a húsvéti időszak és az Otthon Start program kifutása is hozzájárult a piac lassulásához. Leginkább a betegségektől, a demenciától és az időskori kiszolgáltatottság mellett a pénzügyi gondoktól félnek a magyar idősek, derült ki az Érmák Nonprofit Kft. És az Európion közös felméréséből. A kutatás eredményei szerint a válaszadók 70%-át nyugtalanítja az egészségügyi ellátás minősége, közel fele pedig attól is fél, hogy elmagányosodik időskorára. Mindezek ellenére a megkérdezettek 39%-a elutasítja az idős otthonba költözés lehetőségét. Az is probléma, hogyha valaki mégis bejut egy otthonba, havonta átlagosan 300-450 ezer forint térítési díjat kell fizetnie, miközben az átlagos nyugdíj 2-300 ezer forint körüli. Meghibásodott a szolnoki Hetényi Géza kórház MR készülékének hűtési rendszere, ezért az MR diagnosztikai vizsgálatokat jelenleg nem tudják elvégezni, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei intézmény vezetősége a kórház honlapján. Kiemelték, mindent megtesznek a hiba mi hamarabbi elhárítása érdekében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a fekvő és járó betegek MR vizsgálatainak elvégzésére, a Debreceni Egyetem Klinikai Központot, a Hatvani Albert Schweitzer Kórház rendelőintézetet, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházat és a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházat jelölte ki, tájékoztattak. Kedden a napos idő mellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. A délutáni és esti órákban elsősorban az északi és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok, míg a déli ország rész nagy részén kisebb a csapadék valószínűsége. A nappali csúcshőmérséklet 28-33 Celsius fok között alakul. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon!

0: döntéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Vitézi Dávid szerint közel a megállapodás az uniós forrásokról, megdrágult a MOL Bubi használata. Aligátor teknősre bukkantak a Balatonban, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Vitézi Dávid építési és beruházási miniszter szerint lezárultak a tárgyalások az Európai Bizottsággal az uniós forrásokról, és a helyreállítási terv szövege véglegessé vált. A tárcavezető az országgyűlés hétfői ülésén napirendelőt azt mondta, a végső döntés pénteken várható az uniós tagállamok pénzügyminiszteri tanácsülésén, és minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születhet. Vitézi Dávid elmondta, a kormánya szükséges korrupcióellenes intézkedéseket és jogszabályokat már az országgyűlés elé terjesztette. A miniszter bírálta az előző kormány uniós politikáját, és úgy fogalmazott, a korábbi brüsszeli kampányok végül a magyar gazdaságot, a vasutat, az egészségügyet és a felsőoktatást hozták nehezebb helyzetbe. A MOL Bubihoz vásárolható havi bérletára 1500-ról 2500 forintra emelkedett, a korábbi féléves bérlet helyébe lépő éves előfizetés ára pedig 13000 forint helyett immár 21250 forintba kerül. Ez 60%-os drágulást jelent mindkét bérlet esetében, írja a Telex. Az áremelés kapcsán megszólalt a Magyar Kerékpáros Klub is, amely szerint túl magasak a díjak a szolgáltatás esetében, amit részben közpénzből tartanak fenn. A társaság a BKK-hoz fordult, arra kérve a közlekedési szervezetet, hogy szakmailag indokolják meg az árképzést, valamint a díjszabás felülvizsgálatát, mielőtt bevezetik az új árakat. Aligátor teknősre bukkantak a Balatonnál, az állatot rendkívül erős harapása miatt tilos kézzel megfogni, ugyanis súlyos sérülést okozhat. A most befogott példányt a Balatonföldvári Teknős Parkban helyezték el, írja az Időkép. Az aligátor teknős Magyarországon nem őshonos faj, ám így is szinte minden nyáron érkezik hír arról, hogy hazai vizekben találkoztak vele. Általában gondatlan állattartók helyezik ki őket, amivel óriási bajt is okozhatnak. Az állat ugyanis rendkívül jól alkalmazkodik a környezeti tényezőkhöz, nincs természetes ellensége, ráadásul képes szaporodni is, amivel a hazai fajokat is kiszoríthatja. Fontos, hogy befogását kizárólag szakember végezheti. Budapest legnagyobb napelemparkját adták át a West End tetején. A közel futballpályányi méretű napelempark évente több mint 1,5 gigawatt óra zöld energiát termel, ami mintegy 300 háztartás éves áramfogyasztásának felel meg. A 4 éves fejlesztési program eredményeként az épület együttes széndioxid kibocsátása 81%-kal csökkent 2019-hez képest. Az energiafelhasználás 80%-a pedig már megújuló forrásból származik. A korszerűsítés részeként modern gépészeti rendszereket, LED-világítást és mesterséges intelligenciával vezérelt épületfelügyeletet is bevezettek. Megújult a 1,5 hektáros tetőkert is, amely javítja a mikroklímát, segíti a csapadékvíz helyben tartását és növeli a városi zöld felületeket. A beruházás a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelkedő hazai példája. Kedden a napos idő mellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. A délutáni és esti órákban elsősorban az északi és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok, míg a déli ország rész nagy részén kisebb a csapadék valószínűsége. A nappali csúcshőmérséklet 28-33 Celsius fok között alakul. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet.
1: Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

kult. És a jelen kedvenc felvételei.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Vitézi Dávid szerint közel a megállapodás az uniós forrásokról, megdrágult a MOL Bubi használata. Aligátor teknősre bukkantak a Balatonban, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Vitézi Dávid építési és beruházási miniszter szerint lezárultak a tárgyalások az Európai Bizottsággal az uniós forrásokról, és a helyreállítási terv szövege véglegessé vált. A tárcavezető az országgyűlés hétfői ülésén napirendelőt azt mondta, a végső döntés pénteken várható az uniós tagállamok pénzügyminiszteri tanácsülésén, és minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születhet. Vitézi Dávid elmondta, a kormánya szükséges korrupcióellenes intézkedéseket és jogszabályokat már az országgyűlés elé terjesztette. A miniszter bírálta az előző kormány uniós politikáját, és úgy fogalmazott, a korábbi brüsszeli kampányok végül a magyar gazdaságot, a vasutat, az egészségügyet és a felsőoktatást hozták nehezebb helyzetbe. A MOL Bubihoz vásárolható havi bérletára 1500-ról 2500 forintra emelkedett, a korábbi féléves bérlet helyébe lépő éves előfizetés ára pedig 13000 forint helyett immár 21250 forintba kerül. Ez 60%-os drágulást jelent mindkét bérlet esetében, írja a Telex. Az áremelés kapcsán megszólalt a Magyar Kerékpáros Klub is, amely szerint túl magasak a díjak a szolgáltatás esetében, amit részben közpénzből tartanak fenn. A társaság a BKK-hoz fordult, arra kérve a közlekedési szervezetet, hogy szakmailag indokolják meg az árképzést, valamint a díjszabás felülvizsgálatát, mielőtt bevezetik az új árakat. Aligátor teknősre bukkantak a Balatonnál, az állatot rendkívül erős harapása miatt tilos kézzel megfogni, ugyanis súlyos sérülést okozhat. A most befogott példányt a Balatonföldvári Teknős Parkban helyezték el, írja az Időkép. Az aligátor teknős Magyarországon nem őshonos faj, ám így is szinte minden nyáron érkezik hír arról, hogy hazai vizekben találkoztak vele. Általában gondatlan állattartók helyezik ki őket, amivel óriási bajt is okozhatnak. Az állat ugyanis rendkívül jól alkalmazkodik a környezeti tényezőkhöz. Nincs természetes ellensége, ráadásul képes szaporodni is, amivel a hazai fajokat is kiszoríthatja. Fontos, hogy befogását kizárólag szakember végezheti. Budapest legnagyobb napelemparkját adták át a West End tetején. A közel futballpályányi méretű napelempark évente több mint 1,5 gigawattóra zöld energiát termel, ami mintegy 300 háztartás éves áramfogyasztásának felel meg. A 4 éves fejlesztési program eredményeként az épület együttes széndioxid kibocsátása 81%-kal csökkent 2019-hez képest. Az energiafelhasználás 80%-a pedig már megújuló forrásból származik. A korszerűsítés részeként modern gépészeti rendszereket, LED-világítást és mesterséges intelligenciával vezérelt épületfelügyeletet is bevezettek. Megújult a 1,5 hektáros tetőkert is, amely javítja a mikroklímát, segíti a csapadékvíz helyben tartását és növeli a városi zöld felületeket. A beruházás a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelkedő hazai példája. Kedden a napos idő mellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. A délutáni és esti órákban elsősorban az északi és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok, míg a déli ország rész nagy részén kisebb a csapadék valószínűsége. A nappali csúcshőmérséklet 28-33 Celsius fok között alakul. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk hozzá!

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
8: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kényszerleszállást hajtott végre a Ryanair egyik gépe Budapesten. Kenderültetvényt lepleztek le egy Baja környéki tanyán. Lassult az infláció júniusban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rosszul lett egy utas, ezért Budapesten szakította meg útját a Ryanair Rimini és Kaunas közötti járat a hétfő délelőtt. Olvasható az airportal.hu Facebook oldalán. A repülőgép személyzete Pozsony térségében fordult Budapest irányába, majd kezdte meg a süllyedést, 10 óra után néhány perccel pedig biztonságosan leszállt a 31-er futópályán. A gép ezután a kijelölt állóhelyre gurult, ahol a sürgősségi ügyeleti szolgálat megkezdte az érintett utas ellátását. Kábítószer kereskedelem miatt emeltek vádat két férfi ellen, akik professzionális kenderültetvényt hoztak létre egy Baja környéki tanyán. A vád szerint a Baja környéki tanyán élő férfi először kisebb tételben saját fogyasztásra termesztett marihuánát, amikor 2024 nyarán megismerkedett a bajai bűntársával. Pénzért, valamint élelmiszer és cigaretta fejében rendszeresen adott a kábítószerből új ismerősének, aki nem csak saját fogyasztásra vásárolta az anyagot, de heti rendszerességgel értékesített is belőle. A hatóságok egy harmadik amfetaminnal üzletelő dílerrel szemben is felléptek. Meglepően alacsony inflációs adatok érkeztek az elmúlt néhány hónapban, most pedig az előző havi 1,8% után még tovább lassult az áremelkedés üteme. A Központi Statisztikai Hivatal most tette közzé a júniusi adatát, eszerint a fogyasztói árak átlagosan 1,7%-kal voltak magasabbak, mint egy éve ilyenkor. Egy hónap alatt pedig májushoz viszonyítva nem változott az átlagos árszint. Az infláció februártól áprilisig a 2-4%-os jegybanki célsáv alsó határ alatt járt. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,2%-kal magasabb, mint tavaly ilyenkor volt, a szolgáltatásoknál 4%-os volt az áremelkedés. Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozást indított a rendőrség a debreceni Szemkorp kínai szeparátorfólia gyár ügyében. A büntetőeljárás azt követően vette kezdetét, hogy a kormányhivatal súlyos környezet és tűzvédelmi szabálytalanságok, köztük a mérőszenzorok manipulálása és a rendkívül súlyos talajvízszennyezés miatt azonnali hatállyal betiltotta a vállalat minden tevékenységét, írja a 24.hu. A nyomozást megalapozó feljelentést Pap László Debrecen polgármestere tette meg, miután a Greenpeace Magyarország és a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület vizsgálatai ipari eredetű szennyezőanyagokat mutattak ki a gyár melletti vízfolyásban. A gazdasági versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított a Simply You Hungary Kft. Ellen, mert a gyanú szerint a vállalkozás tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott az egyik étrend kiegészítője népszerűsítésekor. A jogszabályok alapján az ilyen termékek esetében szigorúan tilos betegségek megelőzésére vagy kezelésére utalni. A cég kommunikációja viszont a hatóság gyanúja szerint ezt a látszatot kelthette. A hivatalnak alapesetben 3 hónap áll rendelkezésére az eljárás lefolytatására, amely szükség esetén meghosszabbítható. A hatóság jelenleg is több hasonló ügyet vizsgál. Kedden a napos idő mellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. A délutáni és esti órákban elsősorban az északi és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok, míg a déli ország rész nagy részén kisebb a csapadék valószínűsége. A nappali csúcshőmérséklet 28-33 Celsius fok között alakul. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.
1: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában, a mesterséges intelligencia szabályozását sürgeti az ENSZ főtitkára. Új vezetője van a Várkapitányságnak és a Steindl Imre programirodának. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában, Portugáliától Görögországig csak nem 20 ezer hektár égett le, tízezreket kellett kimenekíteni otthonaikból. A helyzet a Pireneusoknál a legkritikusabb, ahol 700 tűzoltó küzd egy ellenőrizhetetlenné vált tűzzel a francia-spanyol határon, miután a lángok vasárnap óta majdnem megháromszorozódtak. A tüzek hátterében a rekordhőség és a kiszáradt talaj áll. Az ENSZ főtitkára szerint a mesterséges intelligencia fejlődése gyorsabb, mint amilyen ütemben a szabályozás követni tudná. Ezért globálisan összehangolt fellépést csörgetett a technológia kockázatainak kezelésére. António Guterres a Genfben rendezett első kormányzati szintű nemzetközi tanácskozás megnyitóján kiemelte, hogy különösen a gyermekek védelme, az emberi jogok érvényesítése és az átláthatóság érdekében szükség van közös nemzetközi szabályokra, elismerve a mesterséges intelligencia gazdasági és társadalmi előnyeit. Szerint elsősorban a biztonságot, az emberi jogok tiszteletben tartását, a fejlődő országok kapacitásának megerősítését és a transzparenciát szem előtt tartva kellene a mesterséges intelligenciát szabályozni. Vezetőváltást jelentett be a Várkapitányságnál és a Steindl Imre programirodánál Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy felmentette a Steindl Imre programiroda eddigi vezetőjét, Szinai Attillát. A Várkapitányság pedig új vezetési struktúrában működik tovább, és mind a Várkapitányság, mind a Kossuth téri épületek beruházói feladatait ellátó Steindl programiroda vezetését Ambrus György építőmérnök veszi át, írta a miniszter a Facebook oldalán. A döntés célja, hogy a Várkapitányság és a Steindl programiroda egységes vezetés alatt működjön tovább, ezzel erősítve az állami magasépítési és városfejlesztési projektek előkészítését és megvalósítását. Bár a magyarok egyre többet költenek nyaralásra, egy friss felmérés szerint az utazók csaknem fele még mindig utasbiztosítás nélkül indul útnak. Annak ellenére, hogy egy váratlan külföldi megbetegedés vagy baleset akár több millió forintos kiadást is jelenthet, sokan továbbra is feleslegesnek vagy túl drágának tartják ezt a fajta védelmet, hívta fel a figyelmet az MBH Bank és a CIK Pannónia. Bár az utazók többségét még nem érte komolyabb probléma az útja során, a járatkésések, a betegségek, a balesetek és a podgyászvesztések gyakori kellemetlenségnek számítanak. A biztosítói adatok szerint egy utazási szezonban az átlagos kárkifizetés 300 ezer forint körül mozog, de egy súlyosabb baleset vagy sürgősségi egészségügyi ellátás költsége ennek a többszörösét is elérheti. Kedden a napos idő mellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. A délutáni és esti órákban elsősorban az északi és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok, míg a déli ország rész nagy részén kisebb a csapadék valószínűsége. A nappali csúcshőmérséklet 28-33 Celsius fok között alakul. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
0: www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
1: A reklám után
0: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépésre.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!
2: Kellemesen szép napot kívánok minden Lépésre egy hallgatónak. Ez itt a Lépés délután. A mikrofonnál Robit hajtjátok, de itt van velem Karina is.
3: Szervusz, kedves Robi, és majd Sanyi is érkezik hozzánk. Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Így van, mi is üdvözöljük a kedves hallgatókat, és ezen felül a mai műsorunkban is lesz majd mindjárt névnap köszöntő, meg ilyen finomságok, meg már is mondom az elérhetőségeket, de mindenkelőtt elmondom, hogy hamarosan vendégem lesz telefonon Dobos János, az emberi jogok, az, nem, bocsánat, rosszul fogalmazom, ebbe hosszú névben mindig belegabolyodok, én kérek elnézést, tehát egészen pontosan az alapítvány neve az, hogy az, igen, jól mondtam, az emberi jogok, állampolgári bizottság az emberi jogokért alapítványának. Tehát ő lesz hamarosan a vendégem. Előtte viszont elérhetőségénk változatlanok, www.lépésradio.hu, itt van nekünk egy kívánságdobozunk, hallgatói messenger csoportunk, ott is lehet nekünk írni, kommentelni, hozzászólni, akár kérdezni, illetve furt vagyunk a többi közösségi platformon, például Facebookon, facebook.com/lépésrádió, de a többi platformon is megtaláltok minket Lépésrádió néven, ahogy számos mobilap által tudtok minket hallgatni, például a My Online Rádió által, de írhatok nekünk e-mailt
3: az info@lépésrádió.hu e-mail címre.
2: Így van, ezek elérhetőségénk, és akkor köszöntsük mindenek előtt a mai nap névnaposait, Apollóniákat elsősorban, mert ők ünnepelnek ma. Görög-latin eredetű névi jelentése Apollónak szentelt. Hát minden Apollóniának kívánunk nagyon sok boldog névnapot így július 7-én, illetve ma van a csokoládé világnapja is, azt tudtad?
3: Húha, akkor mennem kell a közérbe 4 óra után csokoládét venni. Hát milyen világnapot csokoládé nélkül ünnepelni, megyek azonnal, megyek csak itt venni.
2: Igen, pont olvastam is valahol a neten, hogy ma van a csokoládé világnapja, valamint azt is, hogy ugye alapvetően ugye a kakóbabból készül a csokoládé, és az 1600-as évek elején fedezték ezt föl. Ha jól emlékszem, talán pont a spanyolok, vagy Amerikában kezdődött, és Spanyolországban hozták Európába, hát elsőre úgy emlékszem, és a lényeg az, hogy ezt a napot tették 2009 óta a Nemzetközi Csokoládé Világnappá, július 7-ét.
3: Csokoládéban nagyon sok finom édességet lehet csinálni, ám bár az étcsokit én azért előnyebben részesítem.
2: Pedig képzeld, van nagyon külön étcsoki világnap, külön fehér csoki világnap, és külön tejcsoki világnap.
3: Nem az mondod.
2: Év több napján, ha jól tudom, ha talán az étcsoki világnap az január 10-valahanyadikán van, a fehér csoki április valahanyadikán, a tejcsoki meg szeptember 22-én talán, vagy hogy valahogy szeptember 20-valahanyadikán.
3: Hát, és akkor marsipán világnap is van, tehát...
2: Milyen?
3: Hát nem igaz, hát én komolyan, mert meg fogom tanulni ezeket a világnapokat. Na mindegy, szóval a fehér csokival nem megyentok mit kezdeni, inkább az étcsokit részesítem.
2: Én minden csokit szeretek, mint gombócot.
3: Az nagyon jó pont. Pont ezt akartam igen mondani, hogy volt egy kedvenc mesehősünk, Gombóc Artur, aki a kereszt csokoládé, Lukas csokoládé és mindenféle csokoládét szeretett. Vannak diabetikus csokoládék, vannak cukormentes csokoládék, nagyon szép torták, díszek, csoki szobrok, csoki tornok, nagyon sok felhasznál most a forró csokik, úgyhogy szeretjük a csokoládét.
2: Ennyit a csokoládéról. Tehát mai műsorunk vendége lesz hamarosan Dobos János, mint az előbb is említettem, itt a Lépés délután műsorában, az interjút az természetesen YouTube csatornánkra is vissza tudjátok hallgatni. Szóval Dobos János, aki nem más, mint az előbb is mondtam, a Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány elnöke. Egy rövid felvezetőt engedjetek meg nekem ez a beszélgetéshez, méghozzá röviden. Mai műsorunkban egy rendkívül érzékeny, ugyanakkor sokakat foglalkoztató témáról fogunk beszélgetni. Az elmúlt évtizedekben a világ számos országában történtek iskolai lövöldözések és más tragikus, erőszakos cselekmények. Ezek után mindig felmerül a kérdés, mi vezethet odáig, hogy valaki ilyen szörnyű tetteket kövessen el? A válasz természetesen nem egyszerű. A szakemberek általában úgy vélik, hogy ezeknek a tragédiáknak több oka is lehet. Családi problémák, lelki betegségek, társadalmi elszigeteltség, internetes hatások, a fegyverekhez való hozzáférés és számos más tényező is szerepet játszhat. A mai vendégünk azonban egy olyan dokumentumfilmről beszél, amely egy további lehetséges összefüggést vizsgál. A film készítői azt állítják, hogy bizonyos pszichiátriai gyógyszerek mellékhatásai egyes esetekben hozzájárulhatnak erőszakos viselkedés kialakulásához. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a téma a tudományos és orvosi közösségben is vitatárgyát képezi. A mai beszélgetés célja nem annak az eldöntése, hogy kinek van igaza, hanem az, hogy vendégünk ismertesse az általa képviselt álláspontot, és a hallgatók minél több információ birtokában alakíthassák is saját véleményüket. No, ezzel kapcsolatban hamarosan beszélgetek, mint mondtam, Dobos Jánossal, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány elnökével. Viszont előtte meghallgatunk egy dalt, aztán pedig jövünk vissza. Tartsatok velünk, jó szórakozást kívánunk mai műsorunkhoz is.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
0: Ez még mindig a Lépés délután.
2: És mint ahogy az előbb bekonferáltam, kedves hallgatók, itt van a vonalban Dobos János, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány elnöke. Köszönöm, hogy elfogadta a telefonos megkeresésünket. Üdvözlöm.
3: Én köszönöm a felkérést, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
2: Annak kapcsán beszélgetünk, hogy készült egy videó, és mindjárt rátérünk erre a dokumentumfilmre, viszont előtte szeretném megkérni, hogy néhány mondatban mutassa be az alapítványokat. Mit lehet tudni önökről?
3: Nos, hát az alapítványunk egy nagyon speciális területtel foglalkozik, amiben kevés embernek van belelátása kívülről. Egy speciális jogvédelmet látunk el, mi azzal foglalkozunk, hogy van egy ingyenes jogsegélyszolgálatunk, amit olyan embereknek tartunk fenn, akik valamilyen sérelmet szenvedtek egy pszichiátriai intézetben vagy osztályon. Tehát mondjuk mi szokott történni, valakit bevisznek akarata ellenére kényszerrel, és mondjuk indokolatlan, vagy megalázó bánásmód éli egy pszichiátrián, vagy elhanyagolják az állapotát. Sok minden dolog lehet. Ilyesfajta eseteknek tartunk mi fent egy jogsegélyszolgálatot, és hát ugye a hozzánk kerülő ügyeket igyekszünk kivizsgáltatni és elérni, hogy hát igazságszolgáltatás történjen olyan esetben, amikor tényleg történt valamilyen sérelem. Az, amit talán érdemes még elmondani, hogy nemzetközi szervezet vagyunk, a világ 30-valahány országában működünk, ebből mi vagyunk a magyarországi tagszervezet, 1994 óta, tehát lassan 32 éve működünk Magyarországon, elég sok tapasztalatunk fölhalmozódott ezen a téren eközben.
2: Mi motivált önöket arra, hogy elkészítsék ezt a dokumentumfilmet?
3: Nem tudom, hogy előzetesen már esett róla szó, hogy miről is szól ez a dokumentumfilm, de ugye ez egy gyakorlatilag egész estés film, aminek az a címe, hogy Recept az erőszakhoz, alcím pedig az, hogy a pszichiátria halálos mellékhatásai. Hát egy elég hangzatos cím.
2: Igen, a sok gyógyszerre rá van írva, hogy a mellékhatások között akár halált is okozhat, vagy erőszakot válthat ki.
3: Igen. De következőképpen néz ki tulajdonképpen a helyzet. Ugye, ahogy említettem, mi egy emberjogi szervezet vagyunk, viszont ha az ember évtizedeken keresztül akár csak emberjogi szempontból vizsgálja ezt a területet, pszichiátria területét, azért óhatatlanul az embernek szemet szúrnak azok a dolgok, amik, hát hogy így mondjam, javításra szorulnak, vagy amik nem optimálisak, vagy egyenesen nem jók. És mi magunk itt Magyarországon is nagyon sok mindenben nyertünk belelátást, pusztán csak azon keresztül, hogy az egyéni ügyekkel foglalkozunk, de mostanra egy nagyon tiszta képünk van arról, hogy mik az alapvető problémák a mai magyar pszichiátriai ellátása, és azt kell, hogy mondjam gyorsan, mert ugye a médiában erről nagyon sok szó esik, hogy jó, kevés a munkaerő, nincs pénz, és az intézetek, és stb., ami nyilván igaz, de ennél sokkal mélyebben fekvő problémákat is alkalmunk nyílt látni ezen a területen, amik sokkal alapvető átalakításokat igényelnek, mint pusztán csak annyit, hogy pumpáljunk több pénzt, vagy több embert ebbe a rendszerbe. Szóval, miközben ezzel a területtel foglalkozunk, sok mindenbe belelátunk, és hát, ha nálunk így van Magyarországon, akkor ez hatványozottan igaz a nemzetközi szervezetünkre is, akik több mint 50 éve foglalkoznak, lassacskán 60 éve foglalkoznak ezzel a területtel, és hát nagyon-nagyon sok tapasztalatuk, anyaguk fölhalmozódott ezen a téren. Na most, ehhez a témához erősen kapcsolódik, ugyanakkor ez azért nem titkos, mert nagyon sok szó esett már a média csatornáin is arról, hogy bizonyos pszichiátriai szerek, amiket fölírnak az embereknek nemzetközileg, de ugyanígy Magyarországon is, a mellékhatásai között könnyen kiválthatnak erőszakos viselkedést vagy öngyilkossági gondolatokat. Ez nagyon furcsán hangzik, hogy pont egy pszichiátriai szer, ami éppen ugye megelőzni hivatott az ilyesmit, hogy éppen ilyesmi váltson ki. De hát az igazság az, hogy ez nem az én fantáziám szüleménye, erre nagyon sok szó esik nemzetközileg, a szakirodalomban is, és hát a Magyarországon érvényben lévő gyógyszer előíratokban, ahol ugye az orvosok számára mindent leírnak, amit arról a szerről tudni lehet tudományosan, azokban is szerepel ez bizony, hogy a mellékhatások között kiválthatja azt, hogy az illetőnek vagy öngyilkossági gondolatai lesznek, ami akár tettekben is megnyilvánulhat, avagy erőszakos viselkedést válhat ki az illetőnél, ami odáig vezethet, hogy bántalmazza a környezetében lévőket, adott esetben akár a saját családtagjait is. Ami elég riasztó dolog, és de nem akarok elébe menni aztán minden kérdésnek, mert hogy ez hogyan van, vagy miért van, arról bizonyára fogunk visszót ejteni.
2: Igen, de akkor konkrétan a film legfontosabb üzenete az, hogy eljusson az emberekhez az információ, hogy hát amellett, hogy ezek a gyógyszereket jó célból vagy jó szándékkal írják fel az orvosok a különféle pszichiátriai helyzetekre vagy esetekre, amellett okozhatnak olyan durva mellékhatásokat, ami akár a társadalomra is veszélyt jelenthet.
3: Hát igen, ugye erről a témáról, amiről az előbb mondtam néhány mondatot, erről szól ez a film. Ezt ugye nem Magyarországon készítettük, hanem ez nemzetközileg készült, az Egyesült Államokban készítették a filmet, azzal a szándékkal, hogy azért ez a világon mindenhol informatív legyen, tehát ez nem csak az amerikaiaknak szól. És a célja valóban az, hogy felhívja erre a nagyon is riasztó jelenségre a figyelmet, és különösképpen azoknak a figyelmét, akik döntéshozói helyzetben vannak ilyen témákban, egészségügyi emberek, szakhatóságok, akiknek ugye nem csak lehetősége van, de kötelessége, felelőssége is, hogy ilyen ügyekben hát valamit tegyen, illetve hogy megvédje a lakosságot az olyan hatásoktól, ami káros lehet társadalmilag, és úgy gondoljuk, hogy ez bizony nagyon is ebbe a kategóriába esik.
2: Ilyen szervezetektől, döntéshozóktól kaptak egyébként visszajelzést ezen témával kapcsolatban, hogy akár a dokumentumfilmmel kapcsolatban, vagy ilyen esetekkel kapcsolatban? Tehát tisztában vannak ezzel a szervezetek, a döntéshozók, hogy ez fennáll, és nem dugják homokba a fejüket?
3: Hát a tapasztalatunk az, hogy általában ezekkel ennek a témának az ilyen kényes oldalaival akkor lesznek tisztában, hogyha mi felhívjuk rá a figyelmüket, mert maguktól ritkán jutnak el ezek az információk a döntéshozókhoz. Ebből a filmből, ami ugye DVD-n, illetve Blu-ray-en megjelent, elpostáztunk sok száz darabot különböző ilyen hatóságoknak, vezetői pozícióban lévő embereknek. Nem mondom, hogy mindenhonnan jött visszajelzés, de volt, ahonnan jött. Így például több büntetés végrehajtási intézetből kaptunk választ, ahol nagyon érdekesnek találták az esetek többségében ezt a filmet, és sőt, meg is nézették az adott börtönnek a vezetőségével, és nagyon volt olyan, ahol ez komoly beszélgetésbe torkollott, és azt jelezték vissza, hogy hát nagyon elgondolkodtatta őket, és sőt, olyan börtön is volt, ahol a film megnézése után ők maguk kezdeményeztek olyan változtatásokat, olyan reformokat, ami ahhoz vezet, hogy minél kevésbé eshessenek áldozatul a bent lakók ennek a fajta hatásnak, amiről a film szól.
2: Na most a film szerint, és ahogy ön is beszélt itt, vagy beszéltünk már róla, és ez is a mai fő témánk, hogy a Na most a film szerint, és ahogy ön is beszélt,

0: Ugye ez mennyire megalapozott, és miért vitatják az orvosok meg a szakemberek ezt mai napig is, tehát vagy akár a gyógyszergyárak is azt mondják, hogy ó, hát igen, lehet, de azért minimum kicsi erre az esélye, meg hogy ritkán fordul elő, de mégis előfordul, mint látjuk, és mégsem annyira ritkán a világban.
1: Több nagyon fontos kérdés hangzott el, megpróbálom őket sorban venni és megválaszolni. Legelőször is a szervezetünknek nem ez az első dokumentumfilm, amit készített, hanem már körülbelül a 8., ami az elmúlt nagyjából 20 évben elkészült a pszichiátriákon történő visszásságoknak a különböző oldalairól. Ez egy nagyon-nagyon fontos téma, hogy ez a film most elkészült, ez tényleg olyan, ami nagyon sokakat érint. És azt el kell, hogy mondjam hozzá, hogy a legfontosabb tényeket nem emberjogi aktivisták, nem a szervezetünknek az emberei mondják ki, hanem olyan szakemberek, akik ennek a témának valóban szakértői, orvosok, pszichiáterek, egészségügyi jogászok, és számos olyan különböző szakértővel megszólaltatva ebbe a filmbe, akik tudják, hogy mit beszélnek. És hát persze olyanok, akik elismerik mondani ezt sok fül számára kellemetlennek hangzó dolgokat, de alapvetően szakértők azok, akik a filmnek a tényanyagát ugye ismertetik az emberekkel. Ezen túl nyilvánvalóan lehet találni nemzetközi kutatásokat, vizsgálati eredményeket, amik úgy szintén ezzel foglalkoznak. Ezt el kell, hogy mondjam, hogy a szervezetünk, a nemzetközi szervezet kínosan ügyel arra, hogy bármilyen anyag, pontosan a témának az érzékenysége miatt, és mert ez egy nagyon vitatott kérdés, ezért nagyon-nagyon ügyelnek arra, hogy minden, ami ki van jelentve egy ilyen filmben, vagy bármi hasonló anyagban, az nagyon alaposan dokumentálva legyen, és meglegyenek mögötte a tényleges tényadatok, még akkor is, hogyha ezek esetleg kevésbé ismertek, vagy esetleg kényelmetlenek, de a cél kifejezetten az, hogy ezek jól dokumentált anyagok legyenek, és ez a helyzet ezzel a filmmel is. Tehát csak olyasmi van benne, ami teljesen alátámasztható, hogy bizony az úgy van, és mint mondtam, ezek nem mindig olyan információk, amik széles körben ismertek a társadalom előtt. Uh-huh. És akkor volt más kérdése is, közben el is felejtettem már, mi volt, amit még utána kérdezett.
0: Igen, hogy igazából az a kérdés, és azt kérdeztem itt az előbb, ami talán kimaradt a válaszából, hogy miért ennek ellenére, hogyha erről vannak dokumentumok is, de a szakemberek miért vitatják ezt mai napig? Tehát, hogy ezt miért nem tudják tényként kezelni, hogy ennek és ennek a gyógyszernek bizonyítottan ez is ez a mellékhatása lehet? Kicsit elbagatelizálva érzem amúgy ezt a témát. Uh-huh.
1: Én azt gondolom, hogy jól érzi. Következő a helyzet. Egy, a szakmai körökben is, pszichiátriai körökben is nagyon komoly vita dúl erről a kérdésről. Nincs arról szó, hogy a pszichiátriai szakma egyértelműen letagadná azt, hogy ez így lenne. Nem. Nagyon-nagyon sok pszichiáter emel szót emiatt a dolog miatt, hogy hát nézzünk már rá erre, és hát csináljunk ezzel valamit. Tehát erről komoly élénk szakmai vita dúl, orvosi, pszichiátriai körökben is, emberjogi körökben, meg aztán arról nem is szólva. Ugyanakkor hozzá kell tennem azt is, hogy miután a mai pszichiátria, az gyakorlatilag majdhogy nem azt mondhatnám, hogy teljes egészében gyógyszerek adagolására épül, abból a meglehetősen egyoldalú feltételezésből kiindulva, hogy az ember nem több, mint kémiai anyagok halmaza, és ha valami baj van vele, akkor az csak kémiailag lehet kijavítani. Ebből a feltételezésből kiindulva, ugye a mai pszichiátriai kezelések nagy része az abból áll, hogy valamilyen tudatmódosító gyógyszert adagolnak az embernek, és ezzel próbálnak valamilyen kémiai ráhatást kiváltani. Ebből adódóan a pszichiátriai rendelők, intézetek, kórházak, osztályok elég komoly gyógyszerforgalmat bonyolítanak le. Nem kell talán mondanom, és ez igazából nyílt titok, mert erről nagyon sok szó esik más fórumokon is, hogy mekkora profitot termel ez a gyógyszergyártó cégeknek. Nagyon komolyat, egy jó pár évvel ezelőtti adat volt, ha jól emlékszem már, hogy egy év alatt 80 milliárd dollárt hoztak ezek a szerek a gyógyszeriparnak, azt hiszem, az ország alja nemzetközileg. De mindenféleképpen nagyon-nagyon-nagyon komoly összegekről van szó. Szokott arról szó esni, és Magyarországon is jelentek meg erről cikkek, sőt könyvek is, hogy gyógyszergyárak hogyan utaztatják

0: az orvosokat jutalomként azért, mert elegendő mennyiségű gyógyszert írtak fel, akik a legtöbbet írják fel, azok jutalmat kapnak, és stb. De ehhez el kell mondanom azt is, hogy amikor a Magyar Pszichiátriai Társaság tudományos gyűlést tart valahol, minden évben legalább egyszer tartanak egy ilyen vándorgyűlést, akkor bizony az épület, vagy hát ahol ugye a konferenciát tartják, homlokzatára nagy transzparenssel ki vannak írva azoknak a gyógyszergyáratnak a nevei, akik pénzzel támogatják ezt a konferenciát. Érdekes módon, miután ezt néhány alkalommal nyilvánosságra hoztuk, ez régebben benne volt ennek a Pszichiátriai Társaság kongresszusnak a programfüzetében is. Amióta ezt néhányszor nyilvánosságra hoztuk, azóta már a publikus programfüzetből nem teszik bele azt, hogy kik a szponzorai a rendezvénynek. Ugyanakkor azért ez nem hozzáférhetetlen információ, tehát általában 10-12 gyógyszergyártó cég finanszírozza, vagy ad pénzt a Pszichiátriai Társaságnak a vándorgyűléseihez. Ez önmagában fölvet kérdéseket az objektivitással kapcsolatban véleményem szerint. Tehát önmagában kérdésessé teszi azt, hogy amikor mondjuk a Pszichiátriai Társaság, és most nem akarok személyeskedni, tehát ez tényleg így nagyjából általánosságban mondom, de amikor mondjuk a Pszichiátriai Társaság képviselői azt mondják, hogy de nem, nem így van, és ezek a gyógyszerek nagyon jók, és nem okoznak ilyet, akkor mennyire vehető komolyan arra való tekintettel, hogy milyen komoly gyógyszergyári támogatások mennek bele az ő ugye, kongresszusukba, konferenciáikba. És hát ez ugye ez olyan tényező, amiről, mint mondtam, nagyon sok szó esik, ez egy tudott dolog, nem az én fantáziám szüleménye, hanem erről sok szó esik a nyilvánosság előtt, ha valaki követi az ilyen fajta híreket. És hát nyilvánvalóan ez egy olyan tényező, ami abba az irányba megy, hogy hát az ezzel kapcsolatos tények, hogy így mondjam, kicsit maszatolva legyenek a nyilvánosság előtt, vagy bagatelizálva legyenek. És hát itt aztán ugye az embernek, ha tisztán akar látni, akkor csak utána kell nézni, hogy mik az adatok. Mellesleg megjegyzem, hogy a film, a dokumentumfilm, amivel kapcsolatban ugye most beszélgetünk, az gyakorlatilag pont ezt teszi, elég alaposan utána jár ennek a kérdésnek, és próbálja föltárni azt, hogy ténylegesen mi a helyzet ezen a területen.
1: Mielőtt meghallgatnánk egy zenét, egy kérdés, amit mindenképp fel akarok tenni, és egy picit most akkor vonatkoztassunk el a gyógyszerek mellékhatásaitól, de összekapcsolódik a kérdése mégis ezzel. Hogyan lehet megkülönböztetni az, amikor a mentális betegség jelenthet veszélyt, illetve amikor egy gyógyszer esetleges mellékhatása játszott szerepet, például egy iskolai lövöldözésben, egy erőszakos cselekményben. Ennek van megkülönböztethetősége?
0: Ez azért nagyon-nagyon jó kérdés, mert sokszor pontosan ez az, amivel elbagatelizálják ezeknek a gyógyszereknek az ilyen ijesztő mellékhatásait. Ugye azt mondván, hogy hát ez az alapbetegségből adódik, vagy mert biztos azért, mert nem szedte rendesen, és visszatért a tünetek, és a többi. És ezt sokszor nehéz tényleg elkülöníteni, de néhány dolgot azért hadd mondjak. A helyzet az, hogy az alapítványunk gyűjti azokat az esettörténeteket, amikor valaki szemlátomást pszichiátriai kezelés miatt, vagy azt követően, vált erőszakos viselkedésűvé. Most ezt nyilván máshonnan nem nagyon lehet, mint a média híradásaiból, hiszen ha valami ilyen történik, akkor ugye azért erről rendszerint a média hírt ad, tehát mi ezeket gyűjtjük, amikor az olyan eseteken, amikor valaki pszichiátrián kezelték, gyógyszerezték, és aztán agyonütötte a családtagját, vagy valami. És néhány például, lehet, hogy van is, aki emlékszik rá, az jó néhány nyilat, talán már 10 évvel ezelőtt is volt például a kombínos gyilkos, aki ugye egy olyan férfi volt, akit bevittek a pszichiátriára, ott kezelték talán 2 hétig, majd gyógyultan kiengedték, és a következő napon egy idős hölgyet a Budapesten, a Margit híd, Budai hídfőjénél berúgott a villamos alá, a közeledő villamos alá, és a hölgy meg is hal. És hát őt előtte elkezelték, és elengedték, így, hogy gyógyult. De rengeteg ilyen hasonló eset van, meg is nyitottam magam előtt azt az adatbázist, ami fönt van egyébként a honlapunkon is, ami ilyen eseteket sorol fel. Mondok a példát, azt mondja, hogy Éveket töltött ellenorvosok felügyelete alatt egy speciális zárt intézményben a tornyospálcai apagyilkos, amiért 2003-ban brutálisan megölte a barátnőjét. A férfi kóros elmállapotával tekintettel börtön helyett kényszergyógykezelésre küldték, vagy szülei gyámsága lehelyezték. Tehát ugye itt is egy olyan esetről van szó, ahol már megelőzte a pszichiátriai kezelés az értelmetlen erőszakos cselekményt. De hogy visszatérjek az eredeti kérdéshez, hogy hogyan lehet ezt megkülönböztetni, igazából ebből csak azt akartam kihozni, hogy ugye, hát most ugye hétköznapi szóval éljek, őrültek, azért mindig voltak, akármelyik társadalmat nézzük is, és az adott társadalmak valamilyen módot találtak arra, hogy ezektől próbálják védeni magukat. Legtöbbször ezeket az embereket elzárták valahova. De az igazság az, hogy bármennyi őrület volt is, vagy akárhány ilyen őrült volt ebben az adott társadalmokban, nem igen hallhattunk egy bizonyos időponttól korábbra olyan vérfagyasztóan drámai gyilkossági eseteket, mint amilyenek mostanában előfordulnak. És itt hadd idézzek a dr. Thomas Szásztól, aki a magyar származású világhírű pszichiáter professzor volt, és aki nagyon-nagyon komoly és brilliáns kritikusa volt a mai pszichiátriai rendszernek, aki azt mondta, hogy 50 évvel ezelőtt voltak iskolák, voltak fegyverek, de nem voltak iskolai lövöldözések. Most vannak. Tehát amire ki akarok lukadni, az, hogy ha megnézzük azt, hogy milyen bűncselekmények történnek, amelyeket hát mentálisan instabil állapotú emberek követnek el, akkor azt láthatjuk, hogy olyan bestiális bűncselekmények, mint amilyenek mostanában történnek, korábban nem voltak. Nehéz ezt másnak tulajdonítani, mint az adott szereknek a mellékhatásának, ami egyébként erről a dokumentumfilmben nagyon sok szó esik, hogy hogyan váltja ki ezt a hatást az embereknél, de annyira ki tudja vetköztetni magából az embert, hogy gyakorlatilag kivetközik emberi mi voltából, és így történhet meg az, hogy a saját gyermekeit hidegvérrel megöli. Önmagában az, hogy valaki mentálisan hát problémás, az nem indokolja azt, hogy az illető erőszakosan legyilkoljon embereket. Ezek azóta sokasodtak meg, amióta olyan szerek kerültek a piacra, amiket akkoriban még csodaszerként reklámoztak, aztán évekkel később kezdett lassan kiderülni, hogy milyen rémisztő mellékhatásokat okoznak. Valahogy úgy tűnik, hogy ezek azóta terjedtek el leginkább, beleérte az iskolai lövöldözéseket is, amióta ezek a szerek piacon vannak. Ez mondjuk egy fontos elkülönítő.
1: Én a mondó vagyok, hogy most egy pici zene jöjjön, aztán pedig innen folytatjuk a beszélgetést.

0: Vissza is tértünk hozzátok, kedves hallgatók, és folytatjuk a beszélgetést Dobos Jánossal. Következő kérdésem az lenne önhöz, hogy a film több ismert külföldi tragédiát is bemutat. Tapasztalataik szerint az esetek között vannak közös vonások, amik hasonlítanak egymáshoz?
1: Hát én azt gondolom, hogy ezeknek az eseteknek a közös vonása mindegyike az, amiről a film szól, hogy ezek az elkövetők, és most lehet, hogy illene nekem konkrét példákat felsorolni, de bevallom, hogy fejből nem tudom, illetve hogyha én itt előveszem ennek a filmnek, van egy ilyen kis kísérő könyvecskéje, lehet, hogy abban van konkrét. De hát ugye azokról az iskolai lövöldözésekről van szó, amelyekről mindannyian láthattunk beszámolókat a tévében, amikor egy fiatal ember bemegy az iskolába, és szó nélkül kivégez egy sor diákot, meg tanárokat, és hát ezeket a vérfagyasztó történeteket mindannyian láttuk, ha nem is az összeset, mert manapság már úgy szólván annyira hétköznapivá váltak, hogy sokszor be se számol róla a média, de ezért tudjuk, hogy miről van szó. És ezeknek az eseteknek a közös nevezője pontosan az, hogy az illető olyan pszichiátriai szereket kapott, amiről tudott, hogy kiválthat erőszakos viselkedést. A filmben elég sokszor esik arról is, hogy ez hogyan történik meg, tehát mit okoznak ezek a szerek az emberekben, amitől kialakul egy ilyen késztetés. És egyébként ez egy nagyon érdekes folyamat, hát már amennyire érdekesnek lehet mondani egy ilyen dolgot. De tehát a közös nevező az, hogy ilyen szereket szedtek. És ugye itt muszáj párhuzamba állítanom, előbb említettem, hogy mi gyűjtjük a hasonló eseteket Magyarországon a média híradásaiból, és hát amikor iskolai lövöldözésekről esik szó, akkor az ember hajlamos azt gondolni, hogy ez csak az Egyesült Államok, vagy ez csak Nyugat-Európa, de az igazság az, hogy ilyen esetek Magyarországon is éppen úgy megtörténnek, és a különbséget csak az jelenti, hogy nálunk a fegyverek nem elérhetők olyan széles körben, mint mondjuk az USA-ban. Ezért nálunk egészen más jellegű eszközökkel történik az elkövetés, úgy, mint fejszével, szamurájkarddal, kalapáccsal, vagy ami épp az ember kezébe esik, akit elkap az a fajta gyűroham, amit kiválthat egy ilyen pszichiátrészer. De más különbség nem nagyon van. Tehát gyakorlatilag ugyanarról a típusú jelenségről van szó, de amíg mondjuk az USA-ban történő esetek sokkal látványosabbak fegyverek miatt, nálunk ez csak egy olyan szimpla dühkitörésnek tűnik, amikor egy ilyen eset történik, noha a végeredmény tekintetében nincsen igazán sok különbség.
0: Igen. Mit üzen azoknak a hallgatóknak, akik jelenleg pszichiátriai kezelés alatt állnak, vagy ilyen gyógyszereket szednek? Vagy azoknak a szülőknek, akiknek a gyereke áll ilyen pszichiátriai kezelés alatt?
1: Hát tekintettel arra, hogy mi egy emberjogi szervezet vagyunk, nem egy orvosi szervezet. Én magam sem vagyok orvos, tehát biztos, hogy nem adhatok orvosi tanácsot senkinek. Mindazon túl, amiről szót ejtünk magában a beszélgetésben, néhány fontos dolgot el kell, hogy mondjak. Az egyik az, hogy senki ne hagyja abba hirtelen egy ilyen szernek a szedését, mert az elvonási tünetek ugyanúgy kiválthatnak nagyon-nagyon komoly mellékhatásokat. Éppenséggel van olyan szer, amelyiknek pont a hirtelen megvonása is kiválthat ugyanígy erőszakos késztetéseket. Tehát semmiképpen sem szabad hirtelen abba hagyni. Ilyen esetben, ha az ember úgy dönt, hogy valamilyen okból inkább abba akarná hagyni az ilyen tudatmódosító szerszedését, érdemes keresni egy olyan orvost, aki segíteni tud a leállásban szakszerű módon, megfelelő adagokkal csökkentve, hogy ne okozzon ez problémát. Ez nagyon-nagyon fontos kijelenteni. Ezen túl pedig én mindenféleképpen azt mondom, hogy az ember tájékozódjon. Az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek a weboldalán, ami ogyei.gov.hu címen található meg, ha jól emlékszem, az összes Magyarországon forgalomban lévő gyógyszernek a teljes orvosoknak szóló leírata megtalálható. Ez egy nyilvános adatbázis. Az ember ezekben keresgélhet, beírhatja, hogy milyen gyógyszerre kíváncsi, és az megadja neki az összes elérhető adatot, amit tudni lehet arról a szerről. Ez önmagában egy sokkal elfogulatlanabb és teljesebb képet fog adni neki, mintha egyszerűen csak meghallgatja a házi orvos vagy a pszichiáterét, aki, és tényleg nem akarok bántani azt, aki nem érdemli meg, de aki lehetséges, hogy játsza a játékot arra, hogy milyen jutalmat fog kapni a gyógyszergyártók, ha eleget írt fel, vagy pedig a beteg tájékoztatót olvassa csak el, amiben hát az ilyen kis finomabb információkat tüntetik fel, hát közel sem egy teljes áttekintést ad. Tehát az ember informálódjon, nézzen körbe, és értékelje ki maga az adatokat, az információkat, amit kap. Nem muszáj mindent elhinni, hanem hát gondolja át, hogy számára mi igaz, vagy hogyan igaz. Ezt egyébként bármilyen nehézség, bármilyen probléma esetén ezt én javasolni szoktam, hogy az ember gondolkodjon a saját fejével, nézzen utána. Ez nem jelenti azt, hogy szakembertől nem lehet elfogadni szakvéleményt, vagy valamilyen véleményt, de az ember azért ne hagyatkozzon csak erre, hanem hát mindannyian gondolkodó lények vagyunk. Ezek azt gondolom, hogy nagyon fontosak, és ezért azt is nagyon fontos tudni, és ez csak egy zárójeles megjegyzésként szúrom közben, noha ez egy érintőleges információ ide, de az igazság az, hogy nagyjából a 20. század hát közepe óta terjed az az elképzelés, ugye erről a beszélgetésnek a legelején esett szó, hogy hát azért gyógyszereket alkalmaznak a pszichiátrián, mert ugye az agyban valami olyan kémiai egyensúly zavar van, amit gyógyszerrel kell helyreállítani. És erről elég sokat esik szó a nyilvánosság előtt, de arról már jóval kevesebb szó szokott esni, hogy ez a kezdettől fogva valójában egy elmélet, amit soha nem bizonyítottak be kétséget kizáróan. Születtek ugyanolyan vizsgálatok, amelyek bizonyítani látszanak ezt az elméletet, de ezekkel a vizsgálatokkal az ember mögéjük néz, gyakorlatilag mindig azt találja, hogy ez valamilyen gyógyszergyári szponzorációnak köszönhetően jöttek létre az ilyenek, és manapság már egyre sokasodnak azok a vizsgálati eredmények, amik pedig arról ezt a tanúbizonyságot, hogy hát igazából ez az elmélet, ezt sosem bizonyították, ez mindig is csak egy elmélet volt, amire aztán ráhúzták ezt a piaci mintát, hogy hát akkor adjunk el gyógyszert. Tehát valójában ezek a gyógyszerek, ezek nem gyógyítanak meg effektíve semmit, csak egy bizonyos fokú kémiai kontrollt tesznek az embernek a tüneteire. Ezt azok az emberek, akik szedik ezeket a szereket, ezeknek a nagy része meg tudja erősíteni. Rengeteg ilyen emberrel beszéltem már is, pontosan tudják, hogy erről van szó.
0: Nagyon jó, hogy erről beszélt, mert következő kérdésem hazai viszonylatra, és vissza akartam a gyógyszerekhez kanyarodni, hogy tapasztalataik szerint hogyan változott az elmúlt években a pszichiátriai gyógyszerek alkalmazása Magyarországon, elsősorban hazákra gondolok most, mert arról már beszéltünk, hogy Európában vagy a világon ez hogy alakult, de ez akkor Magyarországon is ugyanúgy alakult, hogy a 20. század közepétől elkezdték ezt alkalmazni, és akkor onnantól kezdve elkezdtek időről később megjelenni ezek a fajta mellékhatások?
1: Hát nincsenek előttem pontos statisztikák ezzel kapcsolatban, de amennyire így láttam ezt a területet, Magyarországon is inkább a második világháború után kezdődött el ennek a dolognak a felépítése. És ugye nemzetközileg, és ez természetesen ez alól Magyarország sem kivétel, nagyjából ugye az 50-es években indult el az a fajta marketing kampánya, ami ezeket a pszichiátriai szereket helyezte a középpontba, mint a mentális egészségnek a legfontosabb tényezőit, elmondván azt, hogy micsoda új szerek vannak, és ezek forradalmasítani fogják a mentális egészségügyet, ami persze nem történt meg, hiszen semmivel sem kevesebb most a mentális betegek száma, mint volt mondjuk akkoriban, sőt, ami azt illeti, lehet, hogy még több, és megkockáztatom, hogy vélemény szinten kijelentsem, hogy hát ezek a nagyon erős pszichiátriai szerek, amik most már messze kiléptek a pszichiátriai intézetek falai közül, és széles körben terjednek a társadalomban, a legkülönbözőbb emberi problémákra írják fel őket. Miután tudjuk, hogy ezek milyen mellékhatásokat okozhatnak, én még azt is megkockáztatnám, hogy lehet, hogy az elmebaj csak fokozzák ezeknek a szereknek a széleskörű terjedése, mert olyan dolgokat válthatnak ki az emberekből, amik egyáltalán nem kívánatos hatások. Na, de ezt csak egy ilyen zárójeles megjegyzésként tettem közbe. Például éppen nem olyan régen Magyarországon, nem olyan régen, az elmúlt egy vagy néhány évben fogadtak el például az ADHD-snak mondott gyermekeknek a kezelésére egy olyan új szert, amit amikor egy gyermek bevesz, akkor gyakorlatilag az nagyon rövid időn belül amfetaminná alakul a szervezetében, ami egy illegális drog. Amikor tehát ezt tablettában beveszi, még nem az, de azzá alakul a szervezetében. És ilyenkor az ember tényleg megkérdezi, hogy hát milyen irányban haladunk ezzel az egészen, és tényleg ez az az irány, amit szeretnénk. És ehhez a gondolatot csak még egy rövidet hadd fűzzek hozzá. A nemzetközi szervezetünknek az elnökével folytattam beszélgetést nem olyan nagyon régen, és ő saját tapasztalatból megjegyezte, hogy ugye ők is működtetnek egy jogsegélyszolgálatot azoknak, akikkel jogsérelem történt, és ő azt mondta nekem, hogy ő emlékszik rá, hogy amikor a 80-as, 90-es évek fordulóján megjelentek az úgynevezett SSRI antidepresszánsok, ez egy teljesen új típusa volt az antidepresszánsoknak, tehát azoknak a szereknek, amiket depresszióra szoktak felírni, és amiket csodaszerként reklámoztak, ő azt figyelte meg, hogy miután ezek a szerek, és egyébként ezek az SSRI antidepresszánsok azok, amikről a leginkább tudott, hogy erőszakos viselkedést és öngyilkossági készítést válthatnak ki. Amikor ezek piacra kerültek, az utána következő években figyelte ő meg, hogy egyre több zavart elmélyű ember kereste fel a jogsegélyszolgálatot, illetve megsokasodott azoknak a száma, akik zavart elmével jönnek ennek a társadalomban. Hát most ebből ki vonja le a következtetéseket, de én azt gondolom, hogy egy kicsit még mindig nem túl jó irányba megy ez a dolog.
0: Mennyire működik jól Magyarországon a gyógyszerek mellékhatásainak bejelentési rendszere ön szerint?
1: Nagyon-nagyon jó kérdés, és miközben az Egyesült Államokban van egy nagyon komoly ilyen mellékhatás bejelentő rendszer, amit tudomásom szerint elég komolyan is vesznek, addig Magyarországon is van egy ilyen, tehát a gyógyszerészeti intézet ezt be lehet jelenteni, ha valaki úgy látja, hogy valami olyan mellékhatást tapasztalt, ami ugye ténylegesen a gyógyszer miatt van, akkor erre van egy ilyen bejelentő forma nyomtatvány a weboldalukon. És ez jó is, és ez helyén való is. Hogy mennyire veszik ezt komolyan, ezt viszont nem tudom megmondani. Mennyire veszik figyelembe a gyógyszer előiratoknak a kialakításánál, ezt nem tudom. Ez inkább egy gyógyszerész kérdés. Hiszen gondolhatják azt is, hogy hát lehet, hogy ez csak az illető fantáziájában van. De mégis úgy lehet ez, hogy ha elég sok hasonló bejelentés jön, akkor gondolom, hogy azért ezt megvizsgálják, és lehet, hogy akkor ez bekerül a szakirodalomba. Ezzel kapcsolatban ennél sokkal többet sajnos nem tudok mondani.
0: Beszéljünk arról egy picit, hogy milyen jogai vannak Magyarországon azoknak a betegeknek vagy családtagjaiknak, akik úgy érzik, hogy egy kezelés során sérelem érte őket.
1: Nagyjából ez volt ugye a kiinduló pontunk, és amikor elkezdtük a beszélgetést, és megkérdezte, hogy mivel foglalkozik az alapítvány, akkor éppen elmondtam ugye azt, hogy hát pont ilyen jellegű eseteknek a felgöngyölítésével foglalkozunk. A Magyarországon egyrészt ugye van egy egészségügyi törvény, ami szabályozza a betegeknek a jogait, a lehetőségeit. Ezen belül van egy törvényi szabályozás, ennek a törvénynek a 10. fejezete kifejezetten a pszichiátriáról szól. És ez bizonyos dolgokat lefektet. A mi személyes tapasztalatunk az, hogy ezek a jelenleg meglévő jogszabályok, amik ugye biztosítják a jogai azoknak, akik pszichiátriára kerülnek, ez azért hagy kívánni valót maga után. Vannak benne olyan pontok, amik hát egyrészt kijátszhatók.
0: Módosítani kellene?
1: Igen. És erre már össze is állítottunk egyébként egy módosító javaslatot, aztán, hogy ez mikor tud törvényhozói asztalra kerülni, az már egy másik kérdés. De például ugye az egyik leggyakoribb panasz, amivel mi találkozunk, az a kényszer beszállítás egy pszichiátriára. És hát nagyon sokszor láttuk azt már, hogy hol vannak a törvényben azok a gyenge pontok, amiket hát úgymond ki lehet játszani, és emiatt valaki bekerülhet úgy pszichiátriára, hogy valójában indokolatlan, és még az is lehet, hogy nem lehet utólag a dolgot számon kérni, vagy hát ugye felgöngyölíteni, hogy ténylegesen jogtalanság történt. Úgyhogy vannak jogok, de hát azért sajnos a tapasztalatunk az, hogy még ezen volna mit fejleszteni.
0: Hát az interjú végéhez értünk, már csak egy kérdést szeretnék feltenni, és egy kérdés fér bele, hogy mit tanácsol azoknak a hallgatóknak, akik szeretnének hitelesen tájékozódni erről az összetett témáról?
1: Talán általánosan hangzik a válasz, de azt kell, hogy mondjam, hogy talán a legészszerűbb tanács, amit mondhat az ember, az, hogy az ember gondolkodjon. Ezt a gondolkodásnak a képességét azt nem veheti el senki, és azt sem, hogy az ember kiértékeljen információkat. Nem muszáj elhinni semmit se pro, se kontra, hanem az ember a saját tapasztalatai, a saját józan esze alapján eldöntheti, hogy miről mit gondol, és hát ma már az internet az tárháza az információknak, az ember bármit megtalálhat. Tehát érdemes informálódni. Érdemes megnézni a forrást, hogy az ember hol találja ezt az információt, hiteles-e az a forrás. És érdemes mérlegre tenni a talált adatokat, és kialakítani az embernek a saját külön bejárató véleményét, amit igaznak érez. Ennél nagyon sokkal jobbat nem tudok mondani, illetve hát, ha gyakorlati szempontból ennyit mondhatok, hogyha valaki úgy érzi, hogy jogsérelem érte a pszichiátrián, akkor egész nyugodtan fel lehet keresni az alapítványunknak a jogsegélyszolgálatát, és szívesen segítünk, és ennek pedig az elérhetőségei megtalálhatók a weboldalunkon, aminek nagyon egyszerű a címe, vissza, hogy emberijogok.hu, és aztán ott nagyon sokféle kiegészítő információ van, és az összes elérhetőségünk is megtalálható.
0: Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt, és további jó munkát kívánok, és sikeres munkát, és a videóhoz pedig, a dokumentumfilmhez sok sikert, sok nézőt kívánok. És nem
1: köszönöm szépen. Minden
0: több embert elér ez az érdekes és összetett téma.
1: Köszönöm szépen, és önöknek is nagyon jó munkát kívánok.
0: Köszönjük szépen.

0: egy lépéssel közelebb hozzád lépésre egy jöhet, még egyszer így utólag is köszönjük Dobos János úrnak, ahogy rendelkezésünkre állt, az elmúlt órában beszélgettem vele, úgyhogy szerintem nagyon érdekes volt, és igazából ezzel a témáról beszélgetek, hogy továbbiakban Karinával és Sanyival, csak itt a kollégák egy kicsit szét vannak estve az interjút.
1: Igen, technikailag széthullottunk, de semmi vész, itt vagyunk, ragyogunk, mint a fekete szurok. Sanyit nem tudom, elvesztettük. Sándor! Sándor nincs.
0: Olyan, mintha lenne, csak akad a hangja, valami hangot hallok. De nem halljuk Sándort.
1: Na, hát Sándor nélkül, meg vagyok.
0: De itt
1: meg
0: van. Itt van Sándor.
2: Meg vagyunk.
0: Itt vagyunk. Hallasz, Sanyi?
2: Igen.
0: Jó, csak nem volt egyértelmű, hogy hallasz-e, mert olyan, mintha töredezne a hangod.
1: Kiabálj!
0: A tombol a jó kedved, ugye?
1: Igen.
0: De csak akkor, akkor nem őrültél meg, és nem szólsz pszichiátriai kezelésre, jó?
2: Ó, hát igen.
1: Nem szeretnénk oda kerülni, nekem van két darab rossz példám is. Nem, én voltam ott, nem. Tehát, de van két...
0: Mesélj, olyan, Karina, kíváncsi vagyok, mi ez a két
1: olyan példám
0: rossz?
1: Erről, egy osztálytársam, vagy hát nem is, inkább iskolatársam volt, mert nem egy osztályban jártunk, kettővel járt fölöttünk, egy nagyon rendes, nagyon szófogadó, nagyon tisztelettudó gyermek volt, felnőtt lett családja, két fia, és van egy közös ismerősünk, és felhívott engem telefonon, hogy úristen, hallottad, hogy mi történt? És mondtam, hogy nem, mi történt. És hát a Budapesten van a Köki Terminál nevű bevásárlóközpont, és sajnos öngyilkos lett, és leugrott a tetejéről. És sajnos ennek az volt az előzménye, hogy pszichiátriai kezelés alatt járt pszichológushoz is, és ilyen két személyisége volt, tehát nem fog eszembe...
2: Schizofrénia.
1: Ezen gondolkozom két napja. Tehát ilyen schizofréniával, tényleg két napja ezen gondolkozom, schizofréniával kezelték, és azt mondta nekem, hogy nagyon sokat beszélt a közös barátunk vele, hogy hát pszichológusa is volt végül is, mert barátok is
0: volt. Volt elég jó pszichológus.
1: Nem pszichológus, de olyan, de sok mindent megbeszélt vele, ugyanazt megbeszélte velem a pszichológusával, és a vége fele már említette, hogy nem érzi magát biztonságban, és nem érzi a családját sem biztonságban, és ott is voltak ilyen gyógyszerszedési, nem szedési dolgok, hogy hol szedte a gyógyszert, hol nem szedte, és azt mondta, hogy olyan képzete volt, hogy ő meg fog ölni valakit. Tehát hogy egyszerűen. És egyszer csak azt a hírt mondta a feleség, hogy meghalt, leugrott. Tehát öngyilkos lett azért, elméletileg, búcsilevelet azt hiszem hagyott, hogy nehogy bántsa a családját. És ez olyan szomorú volt, hogy egy pszichiátriai beteg, egy pszichiátriai kezeléssel nem tudták ebből a dologból kizökkenteni, vagy meggyógyítani, vagy olyan cselekedetekre nem ösztönözni, hogy ezt ne tegye meg. És egy 40 éves, 40
0: az emberi éves, a csodálatos, éves, de néha nagyon fura igen. dolgokra képes.
1: Igen.
0: És arról beszéltünk itt a Jánossal is az előző órában, az előző óra alatt, hogy nagyon sok esetben ugye a pszichiáterek gyógyszerrel kémiailag akarják meg a kémiai testet meggyógyítani, viszont nagyon-nagyon sok ember nem a teste beteg, vagy nem az agya beteg, hanem a lelke. És az már kiváltó, úgymond a kiváltó tünet, amikor a testén meg önmagán megjelennek olyan jelek, tehát amit kezelni kell. Csak lehet, hogy nem feltétlen gyógyszerrel kellene kezelni, hanem a lelket kellene kezelni, meg a pszichét, amihez nem gyógyszerek kellenek, de a gyógyszerek, ahogy ma János is mondta, hogy eltompítják, igazából adnak neki egy
1: más világot, egy más szerintem, világot, tehát az agyat valahogy megbomlasszák, vagy ezek a kémiai vegyületek más információkat.
0: Én nem mondom azt, hogy a gyógyszer nem mondom azt, hogy a gyógyszer rossz, hogy a gyógyszer ördögtől való, csak az nem mindegy, hogy mit és mire használunk, és mennyit, és ezek a különféle antidepresszánsok. Én saját magam szedtem egyfajta antidepresszást évekig, majdnem, hát mondhatni majdnem 10 évig összedtem ezt, és én saját felelősségemre orvossal egyeztetve raktam le, viszont azért raktam le, mert én magától a gyógyszertől éreztem azt, hogy nem ér semmit, nem hagy semmit. És én nekem nem okozott agressziót, én nem úgy pánikoltam, de hogy nem...
1: Nem váltott ki olyan mellékhatást, amitől...
0: Igazából nekem mellékhatás, ami nekem olyan mellékhatás volt, hogy nem hagytam aludni az akkori páromat. Én álmba fura, nagyon fura hangot adtam ki, felvett egyszer, és sajnos nincs meg, számomra ijesztő voltam önmagam számára.
2: Hogy is megijedték?
0: Nem csodálom, ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy például a nyugtatók az engem például olyan nagy adagba szedtették velem eleinte, azt is én saját felelősségemre orvosra egyeztetve csökkentettem le, majd hagytam el, hogy szó szerint teljesen leszedálva éreztem magam, ilyen lelassulva, letompulva tőle. És én nem éreztem.
1: Igen, akkor jönnek a kényszerképzetek, akkor jönnek a tehetetlenség, akkor jön az az állapot, amikor
0: nekem itt nem vagy, volt ilyen, vésső, vagy itt,
1: mert nem tudod a környezetedet befogadni, mert egyszerűen be vagy bódítva, kábítva.
0: Igen, hál' Istennek nekem ilyen nem volt, viszont igen, sok esetben ez van. Én tapasztaltam, az annyi volt csak, hogy egyszerűen ilyen, én nem tudok egyszerre többfele figyelni, nem tudok koncentrálni. Volt úgy, hogy elaludtam ülve, de egyszerűen nem éreztem magamat önmagamnak. Tehát, hogy ezt éreztem, és ez nagyon rossz hatás.
1: Akit a kiléptél volna a testedből magyarul.
0: Nem, olyat akkor éreztem, amíg nem szedtem semmit.
1: Ja.
0: Nekem volt egy tünetem,
2: ez
0: úgynevezett agorafóbiában, amikor nagy térben éreztem ilyet, hogy mintha kiléptem volna a testemből, az is borzasztó, de én a gyógyszer hatására ilyet nem éreztem. Egyszerűen nem éreztem tőle jobban magam. Tehát én azt éreztem, hogy ez semmit nem ér. Szedem, és semmit. Tehát olyan tünetem nem volt. Ez az Eirosz tünetem volt.
1: Ez olyan, mintha C-vitamint szedtél volna.
0: Hát körülbelül igen. Igen. A nyugtató meg annyira lelankasztott, hogy azt azért hagytam abba. Viszont én egyik gyógyszertől sem éreztem elvonási tünetet. Tehát, hogy mai napig nem éreztem azt, hogy amit leraktam eddig gyógyszereket, vagy bármilyen szert, ilyen akár gyógynövényeket, hogy én nekem az annyira hiányzik, hogy kell, hogy mindenképp. Tehát, hogy nem érzem, hogy függök attól, vagy nem sikerült szerencsére függővé válnom az is.
1: Pedig lehet. Nagyon sok gyógyszer van, például nyugtató, mint mondjuk a Xanax, vagy más ilyen antidepresszáns gyógyszerek, amit nem is szabad folyamatosan szedni, mert függőség ez okoz, és a függőség válthat ki olyan most furán agyi elváltozásokat, vagy olyan dolgokat, ami az agyban nem is létezik, de azt képzeled, hogy van.
0: Igen. És mi a másik esetet, Karina?
1: A másik esetem az volt, hogy volt egy közös ismerősünk, és annak volt egy barátja, és ő is, most ez a skizofrénia, ez egy nagyon menő dolog lehet, nem tudtuk, hogy ez a betegsége, és úgy derült ki, hogy eljött egy közös találkozóra, és nem szedte be a gyógyszerét. És a hazafele vezető úton olyan depresszióba, olyan elvonási tünetei lettek, hogy egyszerűen úgy beszorongott, hogy egyszerűen csak ült és volt, tehát se kép, se hang, nem beszélt, levegőt vett, de semmi, és hazatérése után olyan rosszul lett, hogy be kellett vinni kórházba, és utána derült ki, hogy ő skizofrén, utána mondta el, hogy ő nem szedte be a gyógyszert, és utána mondta el, hogy ő saját felelősségére jött el otthonról, úgy, hogy gyógyszert nem hozott, és ő bele se gondolt abba, hogy ennek milyen hatásai lettek. És amikor találkoztunk vele, egy nagyon aranyos tündéri ember volt, nagyon jött, beszélgettünk, de ahogy ez kiderült, így teljesen ledöbbentünk, és ő mesélte, hogy olyan kényszerképzetei voltak, hogy ki kell mennie a konyhába, ki kell venni egy konyhakést, és azzal neki valakit meg kell ölnie. Tehát, és egyszerűen kórházi kezelés alatt kellett állni a gyógyszer szedésre, sehova nem megy, semmit nem, mert ilyen. És ez egy közös ismerősünk ismerőse volt, és mindenki így megdöbbent, hogy te se tudtad. Mert nem, ő eltitkolta ezt.
2: Hát ő neki ez a betegsége. Így tudja, hogy egy ilyen mennyi idő alatt kezelhető ki egy ilyen.
1: Hát nem tudjuk, de mondta ő neki is, hogy kényszerképzetei vannak, nem ismert sehova, nem csinál semmit, sakkozik, azt nagyon jól űzi a sakkot, de nincsenek emberi kapcsolatai, csak virtuálisan, a szülei figyelnek rá, gyógyszerezik, de ezt így mind utólag megtudtuk is, itt te Jézus Mária. Hát nagyon meglepő volt így utólag. Tehát több kárt csinált az, hogy abba hagyta a gyógyszert, és nem szólt, mint hogyha tudtunk volna róla, eljött volna, és szedte volna a gyógyszerét.
0: Igen. Na, én a mondó vagyok, egy picit zenéljünk, aztán pedig innen fogjuk folytatni.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépésre közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk tovább, folytatjuk még ezt a kis témát, például arról, hogy milyen mellékhatások lehetnek a pszichiátriai gyógyszereknek. Beszéltünk erről az előző órában, de akkor most tény szerint felsorolok párat, amik biztosan. Például fokozott nyugtalanság, agresszív viselkedés, impulzus kontrollzavar, öngyilkossági vagy ritkán mások elleni erőszakos gondolatok. Ezek a mellékhatások elsősorban a kezelés kezdetén, adagemeléskor vagy gyógyszerváltáskor jelentkezhetnek, és nem mindenkinél fordulnak elő, ezért ezt mindig oda írják. Amúgy tény, hozzáteszem, mondom, nekem az a problémám, hogy nekem olyan érzésem van, nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, és most lehet, hogy rossz a példa, mint hogyha lenne egy autóm, aminek rossz a motorja, és megszerelném a benzinrendszerét. Tehát, hogy nyilván, ha benzinrendszere megvan, lehet be fog indulni, de nem fog tudni hosszú távon menni, mert attól még nem lesz jó motorja, vagy jó, megjavítom a motor, de nem töltöm fel az akkumulátort, tehát, hogy adtam is, meg nem is. Valahogy nekem nem jó hasonlat, elhiszem, de most jobb nem jut eszembe. Tehát, hogy adnak egy gyógyszert egyfajta pszichiátriai betegségre, de közben meg gyakorlatban nem megoldja, nem gyógyítja az a gyógyszer. És én azt gondolom, és lehet nem fogtok velem egyetérteni, hogy én azt az idézelbeteg gyógyszert nem hívnám idézelbeteg gyógyszernek, ami konkrétan nem fejti ki a hatását, csak például elnyom, mert az összes ilyen antidepresszáns vagy nyugtató elnyomja a szervezetet. Ott a önmagában inkább azt nem gyógyszernek, hanem mondjuk bódítószernek, vagy kezelőszernek kellene hívni, de nem gyógyít, tehát hogy önmagában nem felel meg a szó ezen oldalának, szerintem, de ez csak az én privát véleményem az, hogy tegyem hozzá, attól még gyógyszernek fogják hívni.
2: Én elgondolkoztam ezen erősen, és a privát véleményemet mondom el én is, abban az összetett mondatban, amit így most az autó működésével kapcsolatban összehoztál, nem rossz példa különben. Én is pont én ezt látom, hogy nem vagyok orvos, tehát nem vagyok gyógyszerész, én nem szeretem a gyógyszereket alapból, nagyon-nagyon ritkán szedek be bármilyen gyógyszert, de nekem az a fura, hogy persze vannak sérült emberek, vannak kicsit bolondosabb emberek, vannak persze pszichiátriai esetek is, de miért?
1: Ahogy mondta János, hogy régen is voltak őrültek, most is vannak is.
2: Igen,
1: is
2: tehát
1: lesz.
2: Például nagyon sok festő, nagyon sok művész egy kicsit más, bolondabb, lehet egy kicsit skizofén, nagyon jó írók. Tehát biztos, hogy van, mint József Attilának is, ha jól tudom, voltak pszichés problémái.
3: Ő is egy nehéz eset.
2: Igen, tehát valahol egy eszméletlen okos emberek, nem mindegyik, de vannak kiemelkedek, hogy miért nem lehet őket, most nem azt mondom, másképp kezelni, tehát miért kell rögtön letompítani, bedobunk három
1: zöldeszékéket,
2: egy pirosat, és akkor nincs vele gond. Tehát lerakjuk egy kórházba, lekötözzük egy kis elektrosokkal, meggyógyítjuk, berakunk négy piros kapszulát, és akkor ott van.
1: Na, nincs vele gond,
2: tehát kivonjuk a társadalomból, és akkor kész, megvan oldva a dolog.
3: Nem, amúgy voltak próbálkozások ugye régen is, és mondjuk pont az 50-es években, amikor ugye hát Ákosi, Kádár, mindenféle uralom, forradalom, egyebek jöttek, és mégis voltak olyan viszonylag hát jól gondolkodó orvosok, akik megpróbáltak valamit kitalálni, hogy például elmebetegeket vel lehet azon kívül tényleg, hogy sokkolom, meg mindenféle ilyeneket csinálok vele, meg gyógyszerezem.
2: Vagy kibírja, vagy nem.
3: Kitalálták azt, hogy a munka, ugye a munka nem esik, tudjuk, és hát hogy valamilyen fajta munkával próbálják őket
2: motiválni.
3: Ez

0: elni, motiválni. Ezt ajánlom neked, Karina, hogy olvasd el. Hát én Brejbe olvastam, de amúgy szerintem megvan.
1: Mi a címe?
0: Is meg. Ezért Benedek István Pranyketrec című könyvét.
1: El fogom olvasni mindenféleképpen könyvben, azt tuti. Olvastam én is pár ilyen könyvet, tehát volt a régi pszichiátriáról, a Lipótmezőről, azt hiszem Havas írt egy jó könyvet, nagyon sok pszichiátriát, tehát olvasgattam.
0: Igen, azt jobbnak képzeltem, elolvastam, igen, azt Havastól, de...
1: Igen, de az se volt rossz, de tehát az, ami
0: volt
1: azért...
0: Rossz.
1: Ott igen. Ment régen, hogy lekötözték, hogy sokkolták, hogy, és aki azt mondta, hogy dolgoztassuk őket, munkát csinálja, hogy műveinek is kertet. Tehát amire alkalmas, kicsit visszarakjuk az életbe, mert egy az, hogy legyógyszerezve, ez egy hülyeség. Tehát ezt most is hülyeségnek tartom. Egyszerű, könnyebb megoldás,
0: biztos,
1: de...
0: hogy nagyon nagy sikereket lehetett elérni, nagyon nagy változásokat, vagy gyógyulást, de rossz nem volt, meg nem kínoszták ezzel őket, meg nem csak ilyen eseti megoldás, hanem lehet, hogy hosszú távon azért egy picit lehetett ezen.
2: Nem vagyunk.
1: Igen, mert az emberi elme persze kifürkészhetetlen, nagyon nehéz, nem tudjuk, hogy működik, de tehát nem lehet mindent lenyomni.
0: Hát még máig is sok mindent nem tudnak, igen.
1: Persze, tehát nem
2: azért,
1: biztos, hogy azon beteg
2: azért. Ez a gyógyszeres megoldás, és erre a János is felhívta a figyelmet, aki odafigyelt a beszédjében, nem emelte ki, de kimondta, hogy azért vannak orvosok, akik kifejezetten a minél több gyógyszer felírásért várják a prémium utazást.
1: Hát ez volt egy kedvenc sorozatom, a Vészhelyzet című sorozat, ott is volt erre némi utalás, amire úgy sokadik ránézésre után jöttem rá, hogy ott is volt egy gyógyszerügynök, hát úgy nyomult, hogy
0: jaj, tényleg, igen,
1: a kis hölgy, akivel nem kellett volna, de megkörnék ezt a doktor úrunkat is, hát nem is tetszett a doktor úrnak, hogy hát nem fogok én csak azért gyógyszereket feliratni, mert te ilyen szép vagy. Tehát ez jött le belőle, nem idéztem. Tehát ott is a gyógyszerügynökök tolták, de rendesen is. Ilyen konferencia, olyan konferencia, és ott is szép gazdagodás várt a gyógyszerügynök hölgyecskére.
2: Azt tudtátok, hogy Magyarországon évente, és ez hihetetlen, több százezer ember részesül pszichiátriai vagy addiktológiai ellátásban. Hihetetlen, hogy ennyi ember van.
1: Hát ez mondjuk sok mindent, tehát az anorexiásokat, a depressziósokat, a pánikbetegeket, a...
0: És annyiféle válfaj.
1: Annyi. Nagyon sok válfaja van, tehát nagyon sok ember... Hát, meg kell...
2: Arról is beszéljünk, nem vagyunk orvosok, de utána néztünk, hogy a benzodiazepin hatóanyagot tartalmazó nyugtatók hosszú távú használata Magyarországon is hosszú távú probléma. A függőség kialakulásának veszélye miatt ezek alkalmazását rendszeresen felül kell vizsgálni. Nem tudom, hogy ilyen gyógyszereket nem is adnék a betegeknek.
1: Hát én nem is értem, hogy miért engedik még, hogy forgalomban legyen. Tehát értem én, de közben már nem értem. Tehát ha valami nem jó, vagy csak kicsit jó, vagy függőséget okoz, és ilyen hatások vannak tőle, akkor miért engedik, hogy forgalomban legyen?
0: Nem csak kis szám van, hanem hogyha tényleg azt mutatja a tapasztalat, hogy azért ez sok embernek gondot okoz, akkor igen, azért azt ki lehet vonni a forgalom.
1: Beintegrálják egy kis munkával, bármit, mert tehát azért az nem biztos, hogy ezek az embereknek erre szükségük van.
2: Nem csak, az a baj, hogy nem tudnak velük mit kezdeni, és valamit kell. És ez a
1: bérlünk egy szigetet, aki működik, azt oda kirakjuk, bár nem már ott.
0: Sziget.
1: De tényleg, hát és akkor kész, kivontuk a társadalomból, de egy helyen van velük gond. Hát.
2: Na jó, zenéljünk picit, aztán jöjjünk vissza.

0: Selection. Ez még mindig a lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió. Tanira, még itt a témában az a műsorunk végéhez érünk, akar hozzáfűzni egy pár gondolatot, azt tudom, mert már itt jelezte nekem bőszen a zene alatt.
2: Állandóan beszél ez a csaj, nem is értem, hogy nem kell dolgozni. Húha. Szóval a rendőrség és az ügyészségi statisztikákról is egy pár szót ejtsünk, hogy rögzítik persze ezeket a bűncselekményeket, vannak helyszínelők, leveszik az új lenyomatokat, de azt nem rögzítik, hogy például ezek a bűncselekmények milyen módon történtek, gyógyszer hatása alatt, vagy gyógyszerszedés elhagyása alatt. És ez is egy probléma lehet, mert nincs lesz statisztika.
1: Most hogy rögzítsék? Megkérdezik az illetőt, hogy szerz gyógyszert, amúgy azt meg szokták kérdezni. De hogyha letagadja, akkor nem derül ki, csak hogyha vérvételből ellenőrzik, hogy van a vérvétel.
2: Na pontosan, tehát a vérvétel.
1: De az amúgy van. Tehát az kötelesség.
2: De nem rögzítik. Tehát nem rögzítik azt...
1: Én ezt nem tudom. Ez biztos, hogy nem rögzítik?
2: Ezt írta a statisztikába, hogy azt...
1: Hát az szomorú.
3: Hát igen.
2: Az szomorú. És a másik nagyon rossz dolog, ami ebben a bűncselekménnyel kapcsolatosan összekutulja a mixet, hogy egy kis gyógyszerre bedugunk egy kis alkoholt, hát pop, egy kis gyógyszerre betolunk valami kis kápszert. Tehát ezek sokkal nagyobb.
1: Jó, de hát ez nem
2: hatás.
1: Egy cukorgyógyszer, vagy valami, amire mit tudom
2: én. Nem, de ha gyógyszerre
1: egy pohár
2: szól,
1: sört, nem lesz
2: olyan
1: bajod.
2: Dolgokat csinálsz, ami később nem emlékszel rá. Ha kevered ezeket, és olyan szerhatás alatt vagy, akkor is ilyen dolgokat csinálsz, amire lehet, hogy nem is emlékszel.
1: Igen, hát. De pont ezt mondom, hogy ezek a pszichoszomatikus ilyen antidepresszánsok, meg nyugtatók, nem olyan gyógyszerek, mint mit tudom én, beveszek egy algopirint, vagy egy fájdalomcsillapító, vagy egy cukorgyógyszert, ami nem mondom, hogy arra így áll, vagy bármi, de nem feltétlenül.
3: De az legfeljebb csak a hatását nem engedik.
1: Igen, tehát, hogy akkor nem leszed, de egy ilyenre nem szabad. Tehát most bocsánat, hogy elég hülye az, aki alkoholt iszik ilyen erős pszichoszomatikus, ilyen antidepresszánsok.
3: Még egy epilepsziás gyógyszeres is.
2: Arra se, így van. De nem, tehát érted, akkor hogy történik?
1: Sőt, szívgyógyszerre sem. Szívgyógyszeres.
2: Hát de érted, ki az a hülye, aki? De van ilyen hülye. És ebből jönnek a bűncselekmények, az erőszakos rablások, gyilkosságok. Tehát ki az a hülye? És erre mondta az úr, akivel beszéltél, hogy gondolkozz, fesd össze. Na de hát aki drogos, az nem gondolkozik, aki alkoholista, nem. Ő el akar a világ elől menekülni, és ezt a megoldást találja, hogy
1: igen, viszont ne keverjük össze az alkoholizmus, vagy a kábítószer használatot.
2: De ha te ez együtt is vannak hatásai.
1: Együtt is vannak, viszont
3: szóval, amikor minden játszik, igen.
2: Aha, így van.
1: Igen, viszont ne keverjük össze a függőség.
2: Nem keverjük össze a beteg függőségeket, de az így gyógyszerfüggőség.
1: De más kategóriába esik.
2: Más.
1: Tehát azt tegyük hozzá, emeljük innen,
3: igen,
1: ne keverd össze a kettőt.
3: Ugye,
2: nem, ez nem szándékos, ez csak elmenekülünk, és még teszünk rá egy kis
1: jó, mód. Csak ne keverd össze, mert ez olyan, mint a kevernéd a mit tudom én.
2: Nem. Ezek
1: na, ne keverd a szezont a fazonnal.
2: Nem keverem, a fazon keverem a szezonnal, de ezt nem keverem össze, ígérem.
1: Jó. Istenem, komolyan. Nem is Karina lenne.
2: Köszönöm.
1: Na jó van, 8 perc van 4 óra, én Amondó vagyok, egy picit zenünk, aztán jövünk el köszönni tőletek.

0: Hát, és elérkeztünk mai műsorunk végéhez. Ennyi fért a mai lépés délutánban. Nagyon informatív és érdekes volt szerintem. A beszélgetést a Dobos János elnök úrral a YouTube-on visszatudjátok majd hallgatni hamarosan. Megtaláljátok a Lépés Radio YouTube csatornáján Lépés Radio Official néven, és itt kérem, aki még nem tette meg, iratkozzon föl csatornánkra, valamint hype-oljátok, lájkoljátok, osszátok a tartalmakat, hogy minél több embert érjen el, mert azzal tudtok nekünk igazán segíteni, és nektek ez egy filléretekbe sem kerül, csak pár kattintásba. Búcsúzunk tőletek, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, holnap délután 2-től jövünk hozzátok itt a Lépés délutánban. Sziasztok!
1: Ciao, ciao!
2: Sziasztok!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Pontosította az MCC alapítványa megszűnéséről. Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. Az idősek közel 40%-a fél az elmagányosodástól. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Vitézi Dávid építési és beruházási miniszter szerint lezárultak a tárgyalások az Európai Bizottsággal az uniós forrásokról, és a helyreállítási terv szövege véglegessé vált. A tárcavezető az országgyűlés hétfői ülésén napirendelőt azt mondta, a végső döntés pénteken várható az uniós tagállamok pénzügyminiszteri
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az Extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó össze?

0: foglalja le. Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rakhoz.hu.
1: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
3: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod. Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere, és érezd velünk te is jól magad!
1: What it do, baby punk?

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Életveszélyesen megsérült egy 13 éves lány, akit buszmegállóban ütöttek el Mogyoródon. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Feloldották a fürdési tilalmat a Szelidi-tónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy gyalogost is elgázolt az az autó, amely villanyoszlopnak ütközött Mogyoródon, közölte a katasztrófavédelem. A jármű az oszlopot kidöntötte a Gödöllői úton, a Petőfi Sándor út és a József Attila utca közötti szakaszon. A 24.hu információi szerint egy buszmegállóban 4 kiskorú várakozott, amikor az autó nagy sebességgel becsapódott közéjük, a járműben ketten ültek. A lap kérdésére az országos mentőszolgálat azt közölte, hogy egy 13 éves kislányt életveszélyes állapotban szállított a kórházba a helyszíni ellátás után. Két férfi könnyebben sérült, a mentők őket is kórházba szállították. Elfogadta az országgyűlés kedden az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. A testület 13 tagból, az elnökből, 8 ellenzéki civil szakértőből, valamint 4 a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal, illetve szakismeretek rendelkező tagból áll majd. Két civil szakértő személyéről az ellenzéki pártok állapodnak majd meg. A parlament döntése alapján a bizottság minden tagja számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés. Összesen 577 millió forintos kiadással számolnak a vármegyei és főispáni elnevezések kivezetésével kapcsolatban, szúrta ki a Népszava az erről szóló jogszabály módosítás egyik dokumentumában. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy újra felhasználnák a régi táblákat, csak hogy a Magyar Közút tájékoztatása szerint ezek a régi 2023-ban leszerelt megyenév táblák már nincsenek meg, mivel átmatricázás után forgalomterelésre, illetve egyéb korlátozásoknál használták fel azokat. A lap további tételként említi, hogy a Nemzeti Választási Irodánál a szoftverek módosítása is milliókba kerülhet, de a középületek tábláit és a hivatalos pecséteket is le kell cserélni. Feloldották a fürdési tilalmat a Szelidi-tónál, újra lehet strandolni. A legfrissebb vízminőségi vizsgálatok szerint a tóvize ismét megfelel az előírásoknak, ezért feloldották a korábbi fürdési tilalmat. A korlátozást az Enterococcus baktérium magas koncentrációja miatt vezették be, amelyet a rendkívüli hőség és egy helyi szennyeződés okozott. A megismételt mintavételek azonban már kiváló vízminőséget igazoltak. A hatóságok jelezték, a nyári szezonban továbbra is rendszeresen ellenőrzik a tóvizét. Szerdán sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 26 és 32 fok között alakulnak. Az északi szél többfelé felélénkülhet, felerősödhet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: Hosszú volt az este, és te nem jöttél.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Irie Mafia. Yeah. I got a split road, I'ma pass around to get the party started. Don't think about it, just be a part of it.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Lépés.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Életveszélyesen megsérült egy 13 éves lány, akit buszmegállóban ütöttek el Mogyoródon. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Feloldották a fürdési tilalmat a Szelidi-tónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy gyalogost is elgázolt az az autó, amely villanyoszlopnak ütközött Mogyoródon, közölte a katasztrófavédelem. A jármű az oszlopot kidöntötte a Gödöllői úton, a Petőfi Sándor út és a József Attila utca közötti szakaszon. A 24.hu információi szerint egy buszmegállóban 4 kiskorú várakozott, amikor az autó nagy sebességgel becsapódott közéjük, a járműben ketten ültek. A lap kérdésére az országos mentőszolgálat azt közölte, hogy egy 13 éves kislányt életveszélyes állapotban szállított a kórházba a helyszíni ellátás után. Két férfi könnyebben sérült, a mentők őket is kórházba szállították. Elfogadta az országgyűlés kedden az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. A testület 13 tagból, az elnökből, 8 ellenzéki civil szakértőből, valamint 4 a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal, illetve szakismeretek rendelkező tagból áll majd. Két civil szakértő személyéről az ellenzéki pártok állapodnak majd meg. A parlament döntése alapján a bizottság minden tagja számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés. Összesen 577 millió forintos kiadással számolnak a vármegyei és főispáni elnevezések kivezetésével kapcsolatban, szúrta ki a Népszava az erről szóló jogszabály módosítás egyik dokumentumában. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy újra felhasználnák a régi táblákat, csak hogy a Magyar Közút tájékoztatása szerint ezek a régi 2023-ban leszerelt megyenév táblák már nincsenek meg, mivel átmatricázás után forgalomterelésre, illetve egyéb korlátozásoknál használták fel azokat. A lap további tételként említi, hogy a Nemzeti Választási Irodánál a szoftverek módosítása is milliókba kerülhet, de a középületek tábláit és a hivatalos pecséteket is le kell cserélni. Feloldották a fürdési tilalmat a Szelidi-tónál, újra lehet strandolni. A legfrissebb vízminőségi vizsgálatok szerint a tóvize ismét megfelel az előírásoknak, ezért feloldották a korábbi fürdési tilalmat. A korlátozást az Enterococcus baktérium magas koncentrációja miatt vezették be, amelyet a rendkívüli hőség és egy helyi szennyeződés okozott. A megismételt mintavételek azonban már kiváló vízminőséget igazoltak. A hatóságok jelezték, a nyári szezonban továbbra is rendszeresen ellenőrzik a tóvizét. Szerdán sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 26 és 32 fok között alakulnak. Az északi szél többfelé felélénkülhet, felerősödhet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Unod a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád. Biztos.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio. Dang it, I want to end the game.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtökön.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Életveszélyesen megsérült egy 13 éves lány, akit buszmegállóban ütöttek el Mogyoródon. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Feloldották a fürdési tilalmat a Szelidi-tónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy gyalogost is elgázolt az az autó, amely villanyoszlopnak ütközött Mogyoródon, közölte a katasztrófavédelem. A jármű az oszlopot kidöntötte a Gödöllői úton, a Petőfi Sándor út és a József Attila utca közötti szakaszon. A 24.hu információi szerint egy buszmegállóban 4 kiskorú várakozott, amikor az autó nagy sebességgel becsapódott közéjük, a járműben ketten ültek. A lapkérdésére az országos mentőszolgálat azt közölte, hogy egy 13 éves kislányt életveszélyes állapotban szállított a kórházba a helyszíni ellátás után. Két férfi könnyebben sérült, a mentők őket is kórházba szállították. Elfogadta az országgyűlés kedden az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. A testület 13 tagból, az elnökből, 8 ellenzéki civil szakértőből, valamint 4 a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal, illetve szakismeretek rendelkező tagból áll majd. Két civil szakértő személyéről az ellenzéki pártok állapodnak majd meg. A parlament döntése alapján a bizottság minden tagja számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés. Összesen 577 millió forintos kiadással számolnak a vármegyei és főispáni elnevezések kivezetésével kapcsolatban. Szúrta ki a Népszava az erről szóló jogszabály módosítás egyik dokumentumában. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy újra felhasználnák a régi táblákat, csak hogy a Magyar Közút tájékoztatása szerint ezek a régi 2023-ban leszerelt megyenév táblák már nincsenek meg, mivel átmatricázás után forgalomterelésre, illetve egyéb korlátozásoknál használták fel azokat. A lap további tételként említi, hogy a Nemzeti Választási Irodánál a szoftverek módosítása is milliókba kerülhet, de a középületek tábláit és a hivatalos pecséteket is le kell cserélni. Feloldották a fürdési tilalmat a Szelidi-tónál, újra lehet strandolni. A legfrissebb vízminőségi vizsgálatok szerint a tóvize ismét megfelel az előírásoknak, ezért feloldották a korábbi fürdési tilalmat. A korlátozást az Enterococcus baktérium magas koncentrációja miatt vezették be, amelyet a rendkívüli hőség és egy helyi szennyeződés okozott. A megismételt mintavételek azonban már kiváló vízminőséget igazoltak. A hatóságok jelezték, a nyári szezonban továbbra is rendszeresen ellenőrzik a tóvizét. Szerdán sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 26 és 32 fok között alakulnak. Az északi szél többfelé felélénkülhet, felerősödhet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indul!

Hölgyek, urak, itt a nyár, itt a vakáció. Egy időutazásra invitálok benneteket a 60-as évekbe. A Summer Holiday műsoromban minden héten egy-egy kiválasztott év nyarának a legnagyobb angol és amerikai slágerét játszom le a 60 perces műsorban. Jó álmodozást és jó szórakozást kíván a műsor szerkesztője, Eszes István. A kiválasztott év 1963. 1963 nyarának a legjobb zeneit válogattam össze a mai műsorba.

0: Eszes István vagyok, az ön műsorvezetője. Folytatom a rockzene gyöngyszemeit bemutató műsoromat. Ha tetszett, hallgasson engem a jövő héten is, ezen a csatornán és ebben az időben.
1: You broke his heart and made him cry, and he's been blue since then. Now he's found somebody new, and you want him back again.

0: Lépés Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
0: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az

0: Az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
2: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra itt a Lépés Rádióban.

again. Heart and brains and not a rib.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.